Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szív dobbanással? Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel.

0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Változóan felhős, de jobbára napos idővel folytatódik a hét Szegeden. Számottevő esőre nem kell számítani. A 18 fokos hajnalt 28 fok váltja napközben, a hidegfrontra érzékenyeknek pedig megfájdulhat a feje. Most jönnek a hírek, ahol arról is szó lesz, hogy megváltozik a South Park címe. A magyar termékek értékeire, a hazai gyártás megtartására és erősítésére hívták fel a figyelmet Szegeden is a 20. Coop Rallin. A szakmai programsorozaton elsősorban Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártói és az üzletlánc tagvállalkozásai vesznek részt. Gál Bence, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium helyettes államtitkára a szegedi eseményen elmondta, a cél, hogy 8 éven belül sokkal több egészséges és élelmiszerműveltebb ember éljen az országban.
2: Nagyon örülünk annak, hogy ebben olyan partnerekkel velünk, akik ezekkel a megoldásokkal tudják szolgálni azt, hogy a friss magyar élelmiszerek a lehető legrövidebb ellátási lánccal jussanak el a fogyasztókhoz. A jövő élelmiszervállalkozóit az innovatív új megoldások kipróbálása jellemzi.
1: A büntetés végrehajtás védőszentjére, Szent Adorjára emlékeztek szeptember 8-án a szegedi fegyház és börtönben. Ez alkalomból a kiemelkedő szolgálatot teljesítő munkatársakat is jutalmazták. A 3. agglomerációs központ szegedi fegyház és börtön intézetparancsnoka Kopcsik Károly dandártábornok miniszteri elismerésben részesült, emellett országos és helyi elismeréseket is átadtak a büntetés végrehajtásban. Országos parancsnoki elismerést 3-an vehettek át, míg 24 dolgozó vehetett át agglomerációs és intézetparancsnoki jutalmat kiemelkedő szolgálat ellátásért. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú szilikon kenyérsütő formát. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajar Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergiás reakciót okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. A hatóság azt javasolja, hogy aki ilyen sütőformát vásárolt, és az még a birtokában van, ne használja. És a South Park nincs többé, éljen a South America. A South Park 29. évada előtt a készítők Trey Parker és Matt Stone ismét odaszúrtak Donald Trump elnöknek. Ezúttal az Apple és a Google bátorságát és hazafiasságát méltatva változtatták meg a South Park nevét. Az alkotók természetesen ezúttal sem gondolták teljesen komolyan a dolgot, a névváltoztatással főleg Trumpot cikizték. Az elnök ugyanis különös törekvéseit helyezte kilátásba, melyek szerint különböző földrajzi neveket változtatták amerikai a sabra. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad. 88.

0: Hát szép öreget kívánunk mindenkinek, megjöttünk.
1: Jó reggelt, ez volt a férfi evő.
0: Férfi evő?
1: Igen, jó reggelt kívánunk.
0: Nelly Furtadótól. Igen. Jó reggelt kívánunk, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Bármilyen hihetetlen is, hamarosan 6 óra van, úgyhogy mi már itt vagyunk. Én szépen reméljük, hogy mindenki, akinek fel kell kelni, föl is kelt.
1: De hogy akik itt vannak, azok a Gedzó,
0: a Dani
1: és a Nagy Ági.
0: Így is van.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Komplett személyzettel álltunk föl, kérem szépen. Ezt úgy csináljuk, mint a repülőkön, nem? Hogy köszönti önt a kapitány és a... Nem, nem kezd? Teljesen mindegy.
1: Vegyük figyelembe, hogy a vészkijárat az előtt, ön maguk előtt is lehet, hogy közvetlen maguk mögött. Igen.
0: Jó. Na kérem szépen, ma Kisági érkezik hozzánk 8 óra után, bábszínházazni fogunk rettentő módon, hiszen ott is indul a szezon, az évad, minden, így, hogy szeptember van, így gyakorlatilag mindenhol megindul mindenki, mint a kazakkanok, úgyhogy teljes
1: ami,
0: őrület.
1: De ami talán, hát nem, jó azért ennél nem fontosabb, de hogy lesz egyébként játékunk.
0: Ja, hát ó, micsoda.
1: Most reggel fogjuk kisorsolni majd a Pix Szeged páros bérleteit, egész idényre szóló és az összes meccsre szóló páros bérletét sorsoljuk. Ehhez érkezni fog majd egy kérdés, amire a válaszokat majd SMS-ben várjuk a 06 32 99 88 88-ra. Hát ez egy nagy nyeremény, úgyhogy nem lesz annyira könnyű a kérdés, de szerintem majd lesz, aki megküzd ezzel. Lesz, aki igen, nem, nyilvánvaló, lesz, aki rosszakat küld, az meg nem. Hát nem baj, ez van.
0: Csinálj nyugodtan. Jó, szóval ez a bérlet, ez a két bérlet, ez minden mérkőzésre jó. Tehát a kupa meccsekre, bajnokikra, BL meccsekre, ez mindenre jó. Megnéztem a tokot egyébként, hogy nem ellopta azóta valaki, de megvan mind a kettő, úgyhogy jó, jók vagyunk.
1: Kérdés 7 órakor fog érkezni, a 7 órás hírek után.
0: Úgyhogy tessék addig izítani magunkat erősen.
1: Így van. Hát meg addig az ára ennek, hogy hallgatni kell minket. Ez nem.
0: Igen.
1: Hát most van ilyen. Beleszaladtatok.
0: Jó, nem biztos, hogy 7 után lesz. Az, hogy 7 előtt már folytatjuk a kérdést. Ki tudja, ugye? Ez bármi, bármik előfordulhat a ma reggel. Egyébként meg csütörtök van, ha valaki nem tudná, 10-e. Ez van, nagyon örülnek azok, akik 10-én kapnak fizetést, ugye? Ugye? Én azt gondolom, hogy...
1: Többen vannak. Több ilyen ember van. Ilyen.
0: És Nikolettek és a hunnorok ünneplik a névnapjukat, nem tudom, hogy rajtuk kívül lesz bárkit érdekel-e. Valószínű, hogyha nem tudom, van a családba, akkor az is a baj, hogyha előrántanak a pakliból egy valamit.
1: Hogyha a 2000-es évek elején lennénk, akkor most tapst hangot raknánk be.
0: Igen.
1: De nem vagyunk a 2000-es évek elején, ezért nincsen tapsa.
0: Illetve ha már Dani itt említette az SMS számunkat, akkor nyugodtan oda lehet küldeni születésnaposokat is.
1: Akkor most tisztázok, ezek ilyen közszolgálati percek, mert
0: igen.
1: Akkor most elmondok mindent, hogy aztán békesség legyen, jó?
0: Jó, tessék.
1: Mondd el adásban, 2. pont. A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Ez az egyik információ. A másik, a játékunkban, amin ma nincsen, akkor az mindegy.
0: Az
1: jó,
0: van
1: meg
0: nincsen.
1: A van a szülinapos játék, oda is 06 32 99 88 88.
0: Azt hiszem, hogy nagyjából mindent elmondtunk.
1: Szerintem mindent elmondtunk.
0: Mindent elmondtunk, itt most már csak 10 másodpercünk van, mert akra ki akarom számolni azt, hogy ez 6 órakor 00 akkor indul, akkor 6 óra 00 akkor indul. Jó?
1: Jó.
0: Erre figyeljünk. Úgyhogy nagyjából ennyi, tartsatok velünk ma reggel is. Jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, hidegfront alakítja időjárásunkat, Szegeden 28 fok lehet a maximum.

0: tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Az elektromos járművek kerülnek fókuszba vasárnap Szegeden, és figyelj az elsőbségadásra egyenrangú utakon a jobb kéz szabály dönt. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 10-én Nagy Ágitól. A konzultációs szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Még a nyáron nyitott a cég a Szegedi Család és Gyermekjóléti Központtal közösen egy szobát, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, akik például máshol nem találkozhatnak a szüleikkel. Október közepén pedig a Veled Közösen programban hirdetnek pályázatot, amelyre a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó non-profit szervezetek pályázhatnak. Bálint Attila, az IKEA Magyar Piacért felelős fenntarthatósági vezetője elmondta, a pályázat nyerteseinek abban tudnak segíteni, hogy a lakótereiket, gyakran használt helyiségeiket átalakítják, bebútorozzák.
1: Ugye látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy bármiféle támogatást tudjunk nyújtani, akár pénzbeli, akár tárgyi adományozást a releváns civil szervezeteknek, hogy hátrányos helyzetben élő emberek számára. Gyermekotthonok, tanodák, tényleg elég nagy az a portfólió, ahol próbálunk segítséget nyújtani.
0: Nem akarnak több kamiont, valamint hulladékfeldolgozást a kikötő a helyiek, és nem akarják, hogy a fejük felett döntsenek a saját lakóhelyükről. Legalábbis ez derült ki Jávorszky Iván önkormányzati képviselő fogadó órájának összefoglalójából. A legtöbb észrevétel a Kecskés-Igera Sándor utca és a Hattyasi Váltó utca összekötésével kapcsolatban érkezett, mert a lakók szerint az új út nem oldaná meg Hattyas közlekedési problémáit, sőt nagyobb forgalmat generálna. Elhangzott, hogy szükség lenne egyebek mellett új parkolókra a rendezőtéren az óvoda mellett, több gyalogátkelőre, összehangoltabb buszmenetrendre és rendszeres sebességmérésre. A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a Szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
2: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
0: Pro Université díjat vehetett át Dubocki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. A Szeged.hu azt írta, hogy már 2009 óta a Semmelweis Egyetem zenekarának művészeti vezetője és karmestere, a díjjal ezt a munkáját ismerték el. A Medicus zenekar javarészt szimfonikus felállásban működő együttes, aminek a tagjai aktív szemmelvejszes hallgatók, de korábban végzett orvosok, gyógyszerészek, mentőtisztek és több hazai felsőoktatási intézmény hallgatója is részt vesz benne. Bronzérmet szerzett Zádori Gellért, a Szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium diákja a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián. A háromnapos szakmai program során a versenyzők elméleti, adatelemzési és észlelési fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a nemzetközi csillagászati és asztrofizikai diákolimpiára. A magyar termékek értékeire, a hazai gyártás megtartására és erősítésére hívták fel a figyelmet Szegeden is a 20. Coop Rallin. A szakmai programsorozaton elsősorban Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártói és az üzletlánc tagvállalkozásai vesznek részt. Gál Bence, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium helyettes államtitkára a szegedi eseményen elmondta, a cél, hogy 8 éven belül sokkal több egészséges és élelmiszerműveltebb ember éljen az országban.
3: Nagyon örülünk annak, hogy ebben olyan partnerekre velünk, akik ezekkel a megoldásokkal tudják szolgálni azt, hogy a friss magyar élelmiszerek a lehető legrövidebb ellátási lánccal jussanak el a fogyasztókhoz. A jövő élelmiszervállalkozóit az innovatív új megoldások kipróbálása jellemzi.
0: Ex Libriszekből nyílik kiállítás csütörtökön a Szegedi Somogyi Könyvtárban. Vasné Tóth Kornélia művelődés történész gyűjteményéből több mint 200 intézmény és magánszemély számára készült készült könyvjegyet ismerhetnek meg az érdeklődők. Az október 9-ig látható több mint 200 ex libriszt bemutató tárlaton kiemelt szerepet kapnak a művelődéstörténész nevére szóló ex libriszek, illetve a szegedi vonatkozású grafikák és az ide kötődő alkotók munkái. Több grafika, a Kis Grafika Barátok köre idén 65 éve alakult szegedi csoportjának történetéhez kapcsolódik. Ismét rajthoz áll Szeged a Continental Futófesztiválon szeptember 20-án. A Continental immár 7. alkalommal rendezi meg a város egyik népszerű őszi sporteseményét, ami idén új helyszínre, az Újszegedi Erzsébetligetbe költözik. A szervezők szerint a lombos fák árnyékában hűvösebb, kellemesebb környezet várja a futókat, a bemelegítésről és a jó hangulatról pedig Katus Attila és DJ Náksi gondoskodnak. A futók idén két fontos helyi szervezet munkájához járulhatnak hozzá, a Remény Sugár Alapítványt és a Szegedi Tudományegyetem Fejlesztéséért Alapítványt támogatják. Nevezni előzetesen az esemény hivatalos weboldalán lehet. Figyelj az elsőbségadásra, különösen az iskolák közelében, a korlátozott sebességű övezetekben, figyelmeztetnek a rendőrök. Az egyenrangú utak kereszteződésénél jobbkész szabályt kell alkalmazni, szóval behajtás előtt győződj meg arról, hogy jobbról nem jön senki. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, elsőbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják, ezért érdemes a szemkontaktust keresni a többi járművezetővel.
4: A tanévkezdés időszakában a forgalom dinamikája megnövekszik, erről árulkodnak az ilyenkor jellemző forgalmi dugók, és ezzel párhuzamosan az általuk jelentkező közlekedésbiztonsági kockázat is átlag feletti. Célszerű nem csak a jobbkész felüllesző utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni.
5: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Ma este kezdi meg az idei Bajnokok Ligája idényét az OTP Bank PIK Szeged. A kézilabda csapat a Krisztiánstadot fogadja a PIK arénában, viszont a csoportkörös mérkőzések átalakítása miatt nehezebb dolga lesz a csapatnak a továbbjutásban. A D csoportban a portugál Sporting és a dán GOG is játszik majd, a négy együttes közül pedig csak az első kettő jut tovább a középdöntőbe. Új igazolással pótolja a lesérült Andrew Hendersont a Délút STS SDA kosárlabda csapata. Amíg a játékos lába teljesen meggyógyul, addig a 26 éves Ethan Wright ugrik be a helyére. A klub közleménye szerint a 191 cm magas amerikai hátvéd a hét második felében érkezik Szegedre, és az orvosi vizsgálatok után be is kapcsolódik a bajnoki felkészülésbe. Taroltak a szegedi versenyzők dartsban. A Magyar Darts Liga utolsó előtti szegedi fordulójában a dobogó mindhárom fokára a Sun City Darts Club játékosa állhatott fel. A hétfő esti játékon az aranyérmet Sepsi Ádám hozhatta el, az ezüstérmes Halász Levente lett, a bronzérmes pedig megosztottan Lakatos Levente lett a Partiscum játékosával Gémes Ferenccel. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
0: Változóan felhős, de túlnyomóan napos időnk lesz ma Szegeden. Számottevő esőt nem mutat az előrejelzés. Hidegfront miatt azonban megfájdulhat a fejünk, ha érzékenyek vagyunk rá. Délután 28 fokig melegszik a levegő.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Köszönjük szépen, srácok, az információkat. Akkor induljunk bele a ma reggelbe. Fejjel előre.
8: Camila Cabello. Hát meg van Young.
7: Young 2.
8: Jó, ez lesz tőlük a Havana, ez a mega jó reggelt.
7: Szavaztok, hely.

0: ez ilyen ébredés ezzel, nem? Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez ilyen... Ez ilyen, amikor ezt beállított csengő, vagy ilyen ébresztő hangok, nem?
1: Igen, és erre nem ébredsz föl.
0: Hát nem. Azt nem mondtam.
1: Én is próbálok mindig olyan csengő hangot beállítani, hogy ilyen kiméletes legyek saját magammal, de azért ezt megjártam már néha. Igen, mert hogy nagyon kell figyelni rá, hogy ugye, amikor beállítod a csengő hangot, akkor ébren vagy. Szóval ez, és akkor azt hiszed, hogy az a dal, amit kiválasztottál, az jó lesz. De hogyha ilyen nagyon magas hangú zongora felütéssel kezdődik például, biztos, hogy nem lesz jó. Tehát, hogy amikor a legmélyebb álmodból ébreszt, teljes csönd van az egész lakásban, az egész épületben, és valaki irgalmatlan belever a zongorába, az nem lesz jó. Tehát az csak és kizárólag akkor érzed jónak, amikor ébren vagy, és úgy gondolod, hogy aj, de milyen szép zongorod, de nem lesz az. Hajnal négykor nem lesz az.
0: De attól, hogy csak rosszabbak vannak, van az a klasszikus, mint a, minek hívják ezt, amikor nem tudom, valami tűzriadó van, vagy valami, tudod, ilyen alert.
1: Igen.
0: Hát ez kiszakad a fejed abban a pillanatban.
1: Hát meg az a baj, hogy rögtön, tehát a szíved az kiugrik a mellkasodból. Tehát volt már ilyen ébresztő, de nem is nekem, hanem hogy sokat utazok, és akkor a hotelekben, amikor egyik kell aludni valakivel, és a másiknak a csengő hangja tud rohadt nagy meglepetést okozni reggelen. De tényleg?
0: Ezt előtte nem tisztáztátok.
1: Hát most már van egy rutinom, úgyhogy előtte nem a csengő hangot tisztázom, hogy mire ébresz, hanem mikor. Tehát ez nagyon fontos, hogy valakinek egy ilyen másfél órás a felkészülés ideje, hogy lemenjen reggelizni, akkor neked az nem jó. Szóval neked lehet, hogy elég 20 perc, és akkor tudsz mondjuk 6:30-ig aludni, lesétálsz 7-re reggelizni, de valaki miért 5:30-kor elkezd készülni arra, hogy lemegy reggelizni, az nem jó, mert te is fixen fölébredsz és másfél órával kevesebbet alszol, hogy ezeket egyébként illik előtte letisztázni. Szóval most már megvan az rutin, hogy megkérdezzük egymástól, hogy akkor mikor kell, jó, akkor 20-ra állítom, az megfelel, tehát ez ilyen kis rávezető,
0: és akkor van ilyen,
1: olyan, mint a törődnél a másikat, de igazából magaddal törődsz.
0: Van ilyen, hogy füldugó, stb.
1: Nekem nem jó, mert nekem zúg a fülem. Nem, zúg a fülem, tehát nekem van egy ilyen konstans, hogyha nincs zaj körülöttem, akkor egy konstans, ilyen nagyon halk sípolás van mind a két fülemben, de ez volt a orvosnál, nem tudnak vele mit csinálni, ez ilyen, valószínűleg ilyen, egy ilyen, hogy is mondják, hogy hát ez ilyen zajártalomtól van, ugye szotaklubban dolgoztam, de tényleg
0: szotaklubban.
1: Igen, és, jó, és ezzel nem tudnak mit csinálni. Aha. Szóval ez így romlani nagyon nem fog. Nekem például nem ajánlott a bedugós fülhallgató, nekem a fejhallgató ajánlott, hogy ne közvetlen a dobhártyámra menjen a hang, tehát hogy nekem ilyen, ezekre így ügyelni kell, és hál' Istennek színházban dolgozom, ott nincs a zaj.
0: Én végül csak egy 10 évig dolgoztam egy olyan helyen, ahol szétszakadt a fejem heti kétszer, de a legjobb az volt, amikor hogyha járt már valaki a megboldogult Sing Singbe, ami szerintem van még, de nem tudom már, ott a színpad alatt lettek be rakva mélyek.
1: Igen,
0: tehát onnan jött a az, amitől az összes bádoglemez a Sing Sing épületébe így berezgett, az ott onnan jött ki. Na most, amikor az ember ott lehajol előtte, merek fülkeszedni valamit onnan, akkor az úgy meg kicsit át tudja szervezni az emberek a szervezetét egy kicsit. Ha sokáig csinálod, akkor meg olyan hülye lesz, mint én. Na igen.
1: A csiga a fületben ilyen mesztelen csigába változik.
0: Igen, kiköltözik.
1: Sose talál haza.
0: A csiga még kiköltözött otthonról.
1: Na, kérlek szépen.
0: Na, mit hoztál nekem mára?
1: Erik Beri neve ismerőse.
0: Erik?
1: NFL. Eric Berry már valószínűleg abba hagyta az aktív játékos karriert. A Kansas City Chiefsnek volt a valami safety-e. Nem tudom, hogy mondják magyarul.
0: Safety, az a hátsó védő, ha nagyon magyar akarom fordítani.
1: Igen, és tehát 2009-től 2020-ig látható volt a mérkőzéseken a hivatalos kabala mellett. Ugye, ami hivatalos kabala, ez a wolf, tehát ilyen farkas-szerű, igen, aha. De 2009 és 2020 között egy ló is látható volt, tehát a Kansas City-nek ez volt az egy másik hivatalos állata, egy élő ló. Na most a csávó szeresítlen fél a lovaktól. Szóval nem kicsit, hanem nagyon, mert a gyerekkorában egy istálból megharapta a kezét egy ló, és azóta ő retteg a lovaktól. Tehát ez az neve equinofóbia. Ekhúsz az a ló, és akkor aha, igen, equinofóbia, tehát félsz a ló, hogy nem, mindenre van. Hát azért arra is van, hogyha titokban rektesz attól, hogy a hátad mögött egy kacsa néz. Tehát erre is van egyébként egy fóbia.
0: Az jó.
1: Egyszer erről beszéltük ilyen hosszan.
0: Illetve beszéltük a megállapban egyszer a klaustrofóbiáról, vagy mi volt az, klaus valami. A klaustrofóbiát akartam mondani, csak azt elrontottam, és akkor az meg a klaus lett, hogy aki a retteg a klauzoktól. Na mindegy, igen.
1: Na és ugye, hát az a legjobb dolog, hogyha úgy tudod legyőzni a félelmeidet, hogyha szembenézel velük, és akkor ő ezer dolgot kipróbált, jár, jó, néz lovakat, akkor a különböző lovas derbiket néz, tévében nézi, és kapott lóbábokat otthonra, ilyen kézre húzható kesztyűbábokat, lóbábokat, hogy azzal beszélgessen, hogy ez enyhítse a rettegését a lovaktól. Tehát az űrge ül otthon, és ő szembe menjen a félelmeivel, és leküzdje azokat, a saját kezével beszélget, amin egy ló van.
0: Lóbáb. Igen. Ez a lóbáb kifejezése rossz egyébként alapvetően, hogy egy végig gondoljuk.
1: Igen, van a lóbáb.
0: Lóbáb. Lóbábtól indulhatunk.
1: Lóbábat kevesebbet kell áztatni.
0: Lóbáb. Lóbáb. És akkor végül is mi lett? Sikerült neki leküzdeni ezt a dolgot?
1: Valószínűleg ezzel küzd.
0: Ez a spanolt a lovakkal, vagy mi lett a vége?
1: Ne, hát valószínűleg ezzel küzd még. Így, hogy már nem kell a meccsekre járni, és nem kell azt a lovat nézni minden meccs előtt, valószínűleg így már egy kicsit jobb az élete. De hogy egyébként ez, én abszolút támogatom azt, hogy valaki így küzdjön a félelmeivel. Tehát, hogy tényleg, hogy szembe menjen velük, mert a legtöbb esetben szerintem ezek ilyen, tényleg ilyen sehonnan jövő félelmek. Szóval a
0: saját magadnak generálod ezeket?
1: Vagy saját magadnak generálod, vagy a szüleid beléd ültették, vagy van egy olyan gyerekkori rossz élménye. Tehát például te, nem tudom, hogy viszonyulsz a bogarakhoz. Semmi extra, nem? Tehát, hogy ott van egy pók, én is fogni szoktam egy kis papírdarabot, és akkor kirakom a pókot. Tehát
0: nem ölök meg.
1: Nem csak pókot, úgy semmi. Tehát én
0: de szúnyogot agyon ütöm.
1: Jó, a szúnyog az más, mert ez egy tetű.
0: Nem. Várjál, ez most egy biológus valószínűleg megcáfolná.
1: Várjál, a szúnyog az azért más, mert engem imádnak a szúnyogok, és konkrétan én úgy működök, mint egy ilyen, nem tudom, a feleségem, mert egy szúnyoggyűjtő, szóval ő neki semmi, és minden szúnyogot én kapok. Tehát ha van egy darab szúnyog a lakásban, az engem fog csak szívni. Szóval én gyűlöm a szúnyogokat, igen, szúnyogokat ölök, ezt felvállalom.
0: Mi házasságunk olyan mindent megosztunk. Mindenki
1: a véremet
0: is. Mindenki
1: ja, igen,
0: nincs
1: más,
0: persze.
1: Nem, úgyhogy igen, azokat...
0: Nálunk tigris szúnyogok vannak, most azok voltak nyáron, és kettő helyen a garázs ajtónál laknak egy 18 fős brigád, és azt tudja megcsípni, de csak azt a bőrfeletet, mert ugye én alapvetően ez ilyen szőrösebb gyerek vagyok, hogy csak azokat a feleteket, amik ki vannak. Tehát a titokzokni és a lábszőröm közt a bokámat.
1: Legjobb.
0: És a tigris szúnyognak van egy ilyen nagyon kedves szokása, hogy...
1: Harap.
0: Igen, megcsíp. Igen, tehát ez már nem csíp, hanem harap. És akkor azt megcsíp, arrébb megy 1 centivel, ott megint megcsíp. Tehát nem az van, mert ha úgy van, én ott szoktam vért is adni. Tehát szívja ki. Nem érdekel.
1: De akkor fél liter vigyél haver.
0: Vigye, de az kész.
1: Megvan. És utána ide a fürdőbe lépjél, mert te rohadik, nem?
0: Valami kupont adjál, érted? Szóval, hogy csípjen meg, semmi gond. Oké, megcsípett, menjen el onnan. Kiszívta a véremet, Eri. Ez meg hobbiból. Tehát nem a vérem miatt, hanem csak úgy csípkod. Te rohadék.
1: Passzió. Igen.
0: Hú, na jó, ezekről még beszélgetünk. Jöjjön a 4-es street nevezett együttes?
1: Lóbábokról beszélgetünk majd. És a Force 10 éven, hát ez micsoda?
0: Hát, hogy majd mindjárt meghallgatod, figyelj csak. Neked kértem.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Akkor megyünk tovább, mi is jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt, Ági, jó reggelt, Gedzó.
0: Hidegkezik már friss információkkal.
1: Így van, és hidegfront lesz, felhős, borongos idő, és annyira hideg, hogy délután csak 28-ig melegszik.
0: Én meg fogunk fagyni.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
7: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a való? Éld át te is, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
9: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
10: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópuszta szeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós Iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
3: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
4: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
5: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban, a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
6: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
7: Ez reklám volt.
8: Elfogyott a türelem, közterületfelügyelők bírságoltak meg szerda délután tilosban járó bicikliseket, rollereseket a Kárász utcán. Binszki József alpolgármester elmondta, egységesen 47.000 forintra büntetik a területfelügyelők a tiltott helyen rollerezőket és biciklizőket. Összesen már mintegy 150-szer szabtak ki bírságot. Vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe szerdán Fási Ádám feleségét, akit a Nemzeti Kulturális Alap támogatási ügyében vettek őrizetbe hétfőn. Fásiné Gúzó Máriának a bíróság azután egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amiért egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, Szív, Lélek Magyar Kortárs Művészek nyomában című dokumentumfilm első két része. És Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. A Puerto Rico-i rapper a 2026-os Super Bowl félidei showjával érdemelte ki az elismerést, amely egyébként összesen 7 kategóriában versengett a szoborért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ági, köszönjük szépen az információkat. Le vagyon zárva még mindig a Kávária Sugárúton a vasúti átjáró, úgyhogy ott nem lehet közlekedni, emiatt valószínűleg Kecskistelepen, illetve Dorosban felől érkezők ma is többen lesznek.
10: Az egy ideig még le lesz zárva, egyébként a 6 óra 30 perc van, most még a közlekedés egészen jó, a bevezető utak is viszonylag jól járhatóak, sőt, még egészen jól járhatóak, de ez változni fog.
9: Igen.
10: Teljesen biztos.
9: Ez biztos?
10: Dugó lesz.
9: És akkor, ahogy ezt régen mondtam, és mindig megszóltak érte. Jottat!
7: Támogatta a fedax.hu az emelő hátfalak szakértője.
9: Na kérem szépen, tessék majd minket figyelni, hiszen nyereményjáték van. 2 darab PIK bérletünk van, all.
10: Lesz majd egy kérdés 7 óra után, 0-32-99-88-88. Ide kell majd elküldeni a jó választ, és 8 óra vége felé sorsolunk majd.

0: Micsoda férfi. És Teddy Swims is itt volt. Jó reggelt kívánunk nekem. Rád gondoltam, micsoda férfi.
1: Igen, de egyébként a Teddy Swims is micsoda férfi. Őt még a Covid alatt kezdtem el hallgatni.
0: Nem, akkor ismertetek.
1: Nem, a Covid alatt ott ugye hirtelen mindenkinek több ideje lett, és akkor elkezdett foglalkozni a saját művészetével tényleg. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor a Beethoven is ott kezdte összekaparni magát, és elkezdte csinálni az első stúdió dalait. Tehát, hogy nagyon sok zené akkor így fiókban volt, és akkor utána azt mondja, jó van, akkor most ráérünk, akkor csináljunk valamit, és utána fedezték föl. És a Teddy Swims-el ugyanez volt, hogy ő elkezdte gyártani TikTokra a videóit, ilyen rövid videóit a dalaiból, és én akkor kezdtem el még hallgatni. Szerintem az egyik legnagyobb tehetség most a pop iparban. Tényleg.
0: Na közben Dani azt az infót hozta, és nagyon, nagyon rutinosan és rafkósan választott hírt a mai napra, hiszen ez egy NFL-es hír, ugye ma éjszaka, nem is olyan régen, egy másfél órával ezelőtt lett vége a New England Seahawks mérkőzésnek, elindult a szezon, de hogy összekössük az egészet a 8 órás vendégünkkel, aki a Kisági lesz, a Kövér Béla Vápszínház igazgatója, egy olyan sztorit hozott, hogy az egyik Kansas City Chiefs játékos
1: Ló
0: iszonya? Mondhatjuk ezt?
1: Lófóbiája. Lófóbiája
0: volt, és aztán otthon lóbábokkal próbálta gyógyítani magát, az úgy nézett ki, hogy...
1: Jó, ez volt az egyik módszer, tehát sok módszerrel próbálkozott, de... lóversenyeket nézett, lovas műsorokat nézett, és akkor végén egy ilyen lókesztyű bábbal még azért ott játszott otthon gyakorlatilag is.
0: Ez kicsit perversnek tűnik. Jó, de mindenkinek, akinek fóbiája van, az így győzze le? Tehát, hogy valami
1: igen,
0: ilyesmit? Tehát,
1: igen,
0: hogy...
1: igen, én félek a női melegtől. Tehát, hogy nekem tehát, játszanunk akkor... velük.
0: Á, értem.
1: Na mindegy, hagyjuk. Nem, de egyébként van benne valami, szóval amiről az előbb elkezdtünk beszélni, hogy ez valahonnan jön, szóval én nem is tudom, hogy ez hit kérdése, mert én inkább a tudományban hiszek, ezért nem hiszek mondjuk a homeopátiában. Tehát, hogy nem hiszek abban, hogy valaki úgy születik, hogy mindentől fél. Ezek nagy rész szerintem ilyen ösztönös dolgok, tehát, hogy valami így beléd van egyszerűen kódolva, tudod, hogy mit tudom én, régen azt hiszem a nők aludtak, vagy a nőstények még az ős embereknél fönt, akkor a férfiak lent, tehát a fészeképítés, stb., hogy ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon régről belénkódott dolgok, és akkor nyilván éjszaka félünk a zajoktól, nem is csak az ajoktól, hanem hogy ugye egyszer csak, hogyha mondjuk sétálsz egy erdőben, és a madarak elhallgatnak, az az egyértelmű veszélye. Szóval az a durva, hogy azt minden ember ösztönösen tudja, és minden állat ösztönösen tudja, hogyha a madárcsicsergés megszűnik az erdőben, akkor baj van. Hogy ilyeneket magunkkal hordozunk, mert ugye a túlélésünk eszköze volt az, hogy ezeket a dolgot fölismerjük, és a következő generációnak, az utódainknak tovább örökítsük. És ez már az előembertől, az ősembertől, mindentől ez van. De van nagyon sok olyan, ami egyszerűen csak egy ilyen modernkori hülyeség. Szóval szerintem az, hogy mondjuk van egy bogár mászik, és ha anya elkezd sikítozni a bogártól, akkor gyerek is sikítozni fog a bogártól,
0: akkor ez egy olyan...
1: bogártól sikítozó felnőttet nevelsz azzal, hogy te sikítozol bogártól.
0: Értem, de ez lehet gyerekkori trauma is, nem? Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk egy
1: lehet,
0: kutya hát egyszer megharapott.
1: Megharapta a ló, és ő fél a lóvoktól. Igen. Igen, tehát ez traumából eredhet. De én azt mondom, hogy amikor valaki nulláról elkezd...
0: Egy ránevelés?
1: Persze, nulláról elkezd üvöltözni, mert lát egy csótányt. Hát mi ide jön, megharap, fölugrik, megfojt. Mit csinál veled az a nyomorult csótány, érted? Szóval ez szerintem ezek mind tanul dolgok. Én az írtózásban még hiszek, tehát még azt mondom, hogy hülye hangzik az én szából ez a hit szó, mert én a tudományban hiszek, és annyi, szóval ez ilyen, de hogy az, hogy valamitől úgy írtózol, az még valahonnan mélyről jöhet valami olyan dolog, amiről nem tehez, de a többi szerintem az ilyen tanult baromság, tényleg.
0: De akkor azt gondolod, hogy ez ilyen fölvett. Mit tudunk ezzel csinálni, akinek van ilyen bármije, akár pókoktól való félem. Az, szerintem van erre egy lista, szerintem.
1: Igen,
0: az egy ilyen eléggé népszerű, vagy nem tudom,
1: népszerű.
0: Hogy, népszerű dolog.
1: Nagyon szóval, divatos valamság.
0: Igen, mostanában így sik félni a pókoktól. Szóval akinek van ilyen bármije, az hogy küzd ez ellen? Tehát tényleg arra lennék kíváncsi. És akkor jöhetnek mindenféle extrém példák is, tehát nem muszáj te pókoktól indulni.
1: Pókbáb.
0: Lehet akár, csak ilyen pókbáb, valaki a lovaktól, kutyáktól, de és nem csak állatoktól lehet félni, amit te is mondtál, hogy itt van mindenféle
1: dolog. Hát a mélységtől, mindentől, szóval, de mondom, valamivel nem tudsz mit csinálni, tehát az, hogy szerintem az, hogy mondjuk úszol valami mély víz fölött is lenézel, és csak a mélységet látod. Igen, csak a mélységet látod, szerintem az alapvetően mindenkit megrémiszt. Szerintem nagyon kevés ember van, akit mondjuk nem rémiszt meg meg az, hogy lenézel, vagy belenézel a távolba, mondjuk a tenger, vagy bármilyen tóban, vagy bárhol, ami természetes víz, és hogy nem fosod össze magad attól, hogy nem látsz sem erre semmit. Tehát ez szerintem ez ilyen ösztönös félelem, de vannak egyszerűen csak tanul dolgok.
0: Az lehet, lehet-e az, hogy ez később alakul ki az emberbe? Én mondom, a saját példámat tudom hozni, én nem voltam soha életemben így, a bezártságtól nem féltem. És így egy liftbe se vagyok rosszul, meg semmi ilyesmi, de csináltak nekem ilyen MR vizsgálatot, ahol egy ilyen csőbe raknak bele.
1: Ja, igen. Egy nagyon hangos csőbe.
0: Hallod? Én olyan szinten lettem ott, szerintem egy 8 pánikrohamot kihordtam.
1: Igen.
0: Én rettenetesen. Tehát, hogy nekem ott ugye van egy ilyen pánik gomb, amit adnak, hogy ha esetleg valami van, akkor azt meg tud nyomni, és akkor ki. De a térdemet vizsgálták, és úgy voltam vele, hogy akkor azt így nem...
1: Tehát, nem is a fejed volt benne.
0: De az egész,
1: hogy betoltak
0: a francba a sütő, erígy. És akkor ott én gatyár, de tényleg, tehát leizzadtam, vert a víz, minden bajom volt, de úgy voltam vele, hogy ezt végig csináljam, mert akkor nem tudom meg, hogy a térdemben mi van. Mindegy, a lényeg, hogy ezt így be, ki, stb. Majd később a vállammal is lett egy ilyen mutatvány, hogy az egész megint ugyanígy tepsi, és akkor ott mondta a férfi, hogy az a trükkje, hogy még mielőtt betolnak, becsukom a szememet. Nem nyitom ki.
1: Ja, aha.
0: Tehát, hogy ne tudjam, hogy
1: átverem
0: mi van.
1: Átverem az agyad.
0: Átverem, megpróbálom valahogy legalábbis azt a részét átverni, hogy azt így, hogy így. És akkor így mondogassak magamnak valamit, gondolkozzak valami egészen máson. És hát ugye, az, amit te is mondtál, hogy közben ez baromi hangos, kapsz füldugót mellé, ami neked különösebben jó, hiszen neked nem jó.
1: Jó, de hogyha van erős külső zaj, akkor jó a füldugó.
0: Akkor szóval, az segít. Úgyhogy én most ott rájöttem, hogy én ilyen kicsit klaustrofóbiás vagyok. De én ezt nem tudtam magamról 40x éves koromig.
1: Hát, vagy az, hogy mondjuk az MRI-be mondjuk az is kijöhet, hogy tényleg, hogy nem tudsz menekülni. Tehát azt érzed, hogy nincs hova.
0: Igen.
1: Igen, ez is ösztönös.
0: Nagyon paráztam. De tényleg, nem tudtam, hogy én nekem van ez ilyen problémám.
1: Van neked több is.
0: Na jó, ha csak ez lenne a bajom. Mi?
1: Csak ez lenne a bajom. Tényleg ez, erre panaszkodsz.
0: Mennyivel előrébb lennénk. Na mindegy is.
1: Két kedvencem egyébként.
0: Na tessék.
1: Elton John és Dua Lipa.
0: Akkor ezt is neked kértem, tessék.
1: A Dua Lipát. Félek a Dua Lipától, most jut eszembe.
0: Én meg az Elton John-tól.
1: Ezzel kell kezelnem magam, Dua Lipa.

0: Cold Heart. Ez volt itt a 88-ban, az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, Gerzó, jó reggelt, Ági, jó reggelt mindenkinek, aki most éppen autóba ül, és vagy pedig egyszerűen csak elindult, hogy munkába menjen, gyereket vigyen, bármi.
0: Vagy bármi. Vagy csak nem bír aludni, és fölkelt. Vagy annyira jó a műsor, hogy ezért kert föl. Na jó, tudásokba azért elsünk. 0-32-99-88-88, ami SMS számunk, ide jött egy üzenet Évitől.
1: Jó reggelt, én a madaraktól félek, a szüleim, mikor kicsi voltam, úgy próbáltak kigyógyítani, hogy beraktak a gyúkolba. Az lett a vége, hogy mentő vitt el. Három gyerekem van, hála nem félnek tőlük, de tiszteletben tartják, hogy az anyjuk panázik. Szép napot, Évi.
0: Akkor ez nem, akkor mondhatjuk, hogy ez nem egy jó módszer.
1: Nem biztos, hogy mindenre hatásos, igen.
0: Nem, tehát elképzelésem sincs, hogy Évi mit élt át ott a tyúkolban, de tényleg. Tehát, hogy ez milyen szintű sok, tehát nem tudom, hogy ez a sok terápia ezek szerint nem működik, hiszen azóta is madaraktól van egy ilyen.
1: Tényleg az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy ez működhet-e. Tehát majd valószínűleg ez egy téma lesz később, és majd a jövőben ezt kivesézzük egy pszichológus segítségével.
0: Voltak ilyenek, hogy cigarettázásról való leszokás az, hogy beraktak egy ilyen kamrába, és így elkezdtek ott körülötted 42-en füstölni.
1: Az azért más.
0: És
1: az
0: akkor megundorodsz tőle.
1: Megundorodsz tőle, mert hogy ugye egyszer a kincses Szabi cimbonánk szokott le úgy róla, közös cimbonánk, hogy azt hiszem Sing Singben DJ-zett szilveszterkor, és elszívott egymás után három doboz cigit, vagy négyet. Tehát aznap este, mit tudom én, 6-ra ment, reggel 8-ig verette, és az 3 vagy 4 doboz cigi volt, és ott olyan szintű nikotin mérgezés kapott, hogy azóta nem jutott rá. Lehet, hogy most már igen, de akkor utána egy jó 10 éve volt, hogy nem dohányzott. Tehát azért mondom, hogy az tök más, mert az ott nem tudom, hogy valaki szívta már túl magát cigivel, én még amikor dohányoztam, igen, és ez nem jó érzés, tehát, hogy elképesztően dobog a szíved, minden bajod van, hány ingered van, a torkod összeszorul, ver a víz, tényleg minden bajod van, szóval az egy szörnyű dolog, és hogyha 4 dobozt elszívsz egymás után, tehát azért mondom, beraknak egy kamrába, ahol mindenki dohányzik melletted, én egyébként eleve már, hogy nem dohányzom, még jobban utálom a cigi füstöt, és szerintem annál az embernél nincs rosszabb, aki leszokott dohányos. Tehát, hogy a leszokott dohányos idegesíti legjobban a dohányost. Mert hogy az tényleg, amikor dohányoztam, és mellettem volt a leköszakott dohányos, és folyamatosan ment a vérnyogás, hogy milyen büdös, és egyébként most már értem, hogy igaza van, úgyhogy ugye abban, hogy a dohányzás javuló szaglásod, meg az ízérzékelésed, és onnantól sokkal jobban megterhel a dohányfüst, hogyha nem csinálod. Tehát azért mondom, ez egy másik kérdés az, hogy dohányról hogy szoktasz
0: lemegézni. Én ugyanígy most már tudok különbséget tenni a tükörtejes meg a löncsús között. Ízle. Szerintem tök jót tett.
1: Annyi, hogy megetettek veled 10 kiló tükörtojás, és rájöttél, hogy ez nem löncshús. Azóta meg tudtad különböztetni.
0: Igen, és meg tudom különböztetni. Szerintem ez egy jó módszer.
1: Jött még egy SMS, sziasztok, én 3-szor voltam Emery nagy gerincemmel, osztom a véleményet, borzalmas. Mikor végre leállt a gép, úgy magamba, úgy voltam, mondom, na végre, megyünk kifelé. Kicsúszik a vizsgálóasztal, és közli a hölgy, hogy még ne kelljen fel, még visszamegyünk, forduljon az oldalára. De jó lehetett.
0: Atyaisten, nézd meg a kezem, hülyeskedsz, kirázott még a Mária, ugye? Ezt azért így tudunk ezzel menni. Borzalmas volt.
1: Igen, mert hogy fóbiákról beszélgetünk ma reggel, mert hogy Eric Berry a Kansas City Chiefs-nek a játékosa, játékosa, hát ő lovaktól fél, és akkor úgy gyógyítja magát, hogy lóbábokkal is játszik otthon.
0: Lóbábok.
1: És akkor erről beszéltünk, hogy ki hogy próbálja magát gyógyítani, valamint milyen fóbiával rendelkezik.
0: Majd akkor összebeszélünk itt Máriával, mi meg ilyen emeri bábbal fogunk majd dolgozni.
1: És egyébként meg, mi. Mondjátok meg Máriának, szeretem.
0: Az is igaz. Na nézzünk egy-két információt a szegedi lapokból. Szegeden írja, hogy fokhagymás csoki drazsét dobna piacra egy szegedi cég. Na barátaim.
1: Na végre.
0: Az se semmi. Újfajta termék iránt elkezdett érdeklődni. Ez egy ilyen fekete fokhagymás valami. Lehet, hogy egyébként ez nem lesz rossz. Mindegy, részletesen a szegeder.hu-n lehet róla olvasni.
1: Szeged.hu írta meg, hogy szabásértési őrizetbe vették a műszaki vizsga nélküli autót vezető kábítószeres férfit. 3 gram fűnek látszó dolgot találtak nála. Ebben az egész hírben igazából a műszaki vizsga nélkül közlekedés a legfőháborító.
0: Óvatosan.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: 98-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
2: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
0: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
0: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
7: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
8: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
9: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
2: Ez reklám volt.
10: Figyelj az elsőbbség adásra, különösen az iskolák közelében, a korlátozott sebességű övezetekben, figyelmeztetnek a rendőrök. Az egyenrangú utak kereszteződésénél jobbkész szabályt kell alkalmazni, szóval behajtás előtt győződj meg arról, hogy jobbról nem jön senki. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, elsőbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják, ezért érdemes a szemkontaktust keresni a többi járművezetővel.
11: A tanévkezdés időszakában a forgalom dinamikája megnövekszik, erről árulkodnak az ilyenkor jellemző forgalmi dugók. És ezzel párhuzamosan az általuk jelentkező közlekedésbiztonsági kockázat is átlag feletti. Célszerű nem csak a jobbkész felüllesi utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni.
10: Megkezdte a rendszereinek felkészítését a következő fűtési szezonra a Szegedi Távfűtő Kft. Annak érdekében, hogy minden gördülékenyen történjen, azt kérik, hogy minden radiátoron nyisd ki teljesen a termosztatikus szelepet, mert ezzel megkönnyíted a rendszer légtelenítését. Amennyiben a szelepek zárva maradnak, a szetáv hiába végzi el a légtelenítést, a radiátorokban rekedt levegő problémát okoz az épületek teljes fűtési rendszerében. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderült, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. és Katalin hercegnét választotta Nagy-Britannia legjobban öltözött személyének 2026-ban a Tatler magazin. A 44 éves hercegné nem először végzett a lista élén, 2022-ben

0: elnyerte a megtisztelő címet. A magazin egyszerűen Nagy-Britannia legelegánsabb alakjaként jellemezte, és úgy fogalmazott, hogy a hercegné ismét a brit divat egyik meghatározó alakja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen, közlekedés ügyben pedig nem tudjuk elégszer elmondani, hogy ma is le vagyunk zárva egészen 16-áig a Kálvária sugárúti vasúti átjáró. Emiatt aztán kerülni kell, és ahon amerről lehet kerülni, ott torlódásra tessék számítani ma reggel is.
3: És a helyzet teljesen szokásos, Algyői út kezd beállni természetesen, Szőregi út, Makai út, és élénkül a forgalom ott a Székesor környékén, a Belvárosi híd, régi híd, vagy az új hídnál, úgyhogy szépen
2: én várom alakul. Én már várom azt az időszakot, amint a visszajövőbe filmekben, hogy így lehessen így autóval repülni, mert akkor azt mondja, gyorsabban odaérnénk.
3: Igen, biztos.
2: Azt nem tudom, hogy ott egyébként
3: lenne dugó, szóval
2: azt akarom mondani, hogy akkor ott lenne valami gigszer, nem tudjuk, hogy ja, mi segítene.
3: Nyilván Szabadkai út is, szóval hát, ott is kezd probléma lenni. Ez van.
2: Jó, ha bármi különösebben kiugró van, akkor tessék nekünk küldeni SMS-ben 0630
3: 299 88 88.
2: Na és akkor ebben az órában hamarosan érkezik egy kérdés, amivel lehet majd nyerni egy minden mérkőzésre szóló pikbérletet, sőt nem is egyet, hanem kettőt.
3: Páros bérletet lehet nyerni, majd 7 óra 2 perc van, tessék figyelni a kérdést, jövünk vissza nem soká.
2: Eris DJ-vel, figyelj!
1: 8 van, 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készít.

0: Father of Alone, Alice DJ-t hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt, Gedzó, jó reggelt, Ági, és jó reggelt mindenkinek, aki most ébred.
0: Yep.
1: Van egy játékkérdésünk. A játékkérdéssel nyerni lehet majd egy páros big belépőt.
0: Bizony, az összes meccsre. Minden meccsre, kupameccsre, bajnokira, BL meccsre, ami ugye már holnap indul. Micsoda?
1: Ma.
0: Bocsánat,
1: ma.
0: Már teljesen meg vagyok zavarodva. Szóval ma már ezt így lehet
1: használni.
0: Christian Stadt, igen.
1: Így van.
0: Svédek által.
1: Svédek, szóval nem így kell ejteni, de ezt mondjuk, hogy így kell ejteni.
0: Mindegy.
1: Jó, a válaszokat SMS-ben várjuk majd, vagyis igazából egy darab választ várunk, a helyeset, mert majd három variációt adunk. 0630-299-88-88. Ide küldjétek el a helyes választ. Arra a kérdésre, hogy milyen rangos nemzetközi trófeát hódított el a Pixeget férfi kézilabda csapat a 2014-ben. Ez a meccs Berlinben volt. A variáció.
0: Ne adjunk lehetőségeket.
1: Mi? Dehogy nem.
0: Figyelj, ez két értékes bérlet. Tessék ezt tudni.
1: Jó, hogyha senki... Jó, oké, rendben. Akkor most a szőrös szívű
0: igen,
1: meggyőzött. Jó, vagyok. Akkor nem adunk, jó? Milyen rangos nemzetközi trófeát hódított el a Pixeget 2014-ben Berlinben? Jöhetnek a válaszok. 0-32-99-88-88.
0: Így van, és akkor valamikor 8 óra 40 környékén fogunk majd sorsolni.
1: Így van.
0: No, és akkor fóbiákról beszélgettünk.
1: Így van.
0: Hogy kinek milyen van, illetve mit lehet az ellen tenni leginkább. Itt Évi egy ilyen horrorisztikus történetet osztott meg velünk SMS-ben, hogy ő a madaraktól félt, és aztán a szülők úgy próbálták ezt megoldani, hogy tyúkóba bezárták, aztán a mentő vitte el onnan. Nem volt jó ötlet. Maradjunk annyiba.
1: Nem volt jó ötlet egyébként, de ez egy hatékony módszer, ezt ilyen expozíciós terápiának hívják, ez a fokozatos hozzászoktatás, tehát ez jó, hát nem fokozatos, tehát itt ez volt a baj, hogy ez nem fokozatos volt.
0: Évinél nem volt fokozatos.
1: Ez csak simán azt mondja, hozzászoktatjuk, csat be a tyúkolba, kész. Évinek ez nem tett jót, nem kivedevettünk, hanem tényleg nem tett
0: igen,
1: jót, mert hogy egyébként ez a pszichoterápiában az mondja, hogy tényleg ilyen, azt mondják, hogy ez a fóbiák kezelésének ilyen aranysztenderdje, tehát hogy a lényege az, hogy az elkerülő viselkedést megszüntetjük. És akkor szépen fokozatosan olyan környezetben raknak, ilyen biztonságos környezetben, tehát ez baromi fontos, hogy te tényleg úgy érezd, hogy rendben vagy, törődnek veled, és akkor lépésről lépésre így végülis konfrontálódsz azzal, ami a félelmet tárgya. Tehát mit tudom én, hogyha pókoktól félsz, akkor elkezdenek ebben a nagyon biztonságos környezetben a pszichoterapeutát hozzászoktatni a pókok jelenlétéhez, hogy az nem bánt, tehát hogy az agyat fokozatosan szokjon hozzá, az, hogy minden rendben van.
0: Uh-huh.
1: Ez az egyik. A másik, a virtuális valóság expozíció, ez már egy ilyen modern megoldás, elkezdenek neked, hát valószínűleg a virtuális valóság segítségében egy VR szemüveggel olyan környezetet teremteni, amiben kipróbálhatod azt, hogy igazából semmi probléma nincsen, ha jól értem egyébként.
0: Tehát illetve?
1: Ez olyanban is segít, ez olyanban is segít, ami mondjuk olyan félelmed van, amit baromi nehéz. Tehát mondjuk, hogyha a repüléstől félsz, akkor nem tudod megtenni azt, hogy a pszichoterapeutáddal minden héten egyszer fölmész mondjuk a Budapest-Berlin járatra, hogy ott győzzön meg arról,
0: ez
1: hogy
0: az ember... Ez pénzkérdése szerintem.
1: Pénzkérdése, meg egy kicsi hiszti kérdése, szóval azért, érted, hogy azért fönt jön rád az, hogy te ezt mégse akarod, és ki akarsz szállni, akkor azért elég nehéz. Jó?
0: Tehát hát mert
1: kijárat mögötted is lehet.
0: Igen, ugye ennek két opciója van, hogy ezt a földön csinálod, akkor ott van egy ilyen pánikgom, vagy valami menekülő szó, amivel aztán onnan ki tudsz jönni ebbe a szituációba. Fönt pedig valószínű, hogy egy ilyen kábító lövedékes pisztoly van melletted, és akkor amikor te már nagyon bestresszelsz, akkor lelőnek ezzel, egy kicsit aztán majd később valahol fölébredsz. És akkor amikor már alszol és el vagy kábítva, akkor már nem fog érdekelni a repülés.
1: Hát ez mondjuk teljesen biztos, szóval. De ugyanez áll a lobotómiára is, szóval, hogy ott is az, hogy a probléma megmarad, csak már nem érdekel.
0: Igen, ez is igaz. Egyébként repülésnél szokott lenni, ha már itt repülést hoztuk, az ultimate kedvenc, amikor egy nagyon rövid járatokon vagy, és mondjuk ott vagy, akkor így megkérdezi valami ismerősöd, aki szintén azzal a járattal megy, hogy ti is Rómába? Nem hülye, mi félúton leszállunk. Igen, hát igen. Hogy? Ez a repülő oda megy, pont. Tehát itt nincs, tehát hogy vagy valami tényleg olyan helyre, ahol még csak nincs is esély átszállnod. Tehát nem egy ilyen, mit tudom én, Frankfurtba mész érted, és akkor onnantól még lehet, hogy még mész valahova, hanem hogy...
1: Jó, de mondjuk a repülőjárátok nem nagyon ritka az, mint mondjuk a Budapest-Szeged vasút.
0: Mondjuk az is igaz.
1: Hogyha úgy adja, hogyha annyian vannak, akkor megállsz hatymazon. Szóval ez nem így működik a repülés, de nem nagyon tudsz kiszállni. Szóval ezt a VR terápiát arra alkalmazzák, hogyha esetleg nehezen kivitelezhető. Én mondom még egyszer, Dua Lipától félek.
0: Jó, tudom, neked azzal kéne neked. Egy ilyen Dua Lipa bábot.
1: Nem,
0: csak egy bábot. Egy Dua Lipa báb nem lenne elég, hiszen ugye az emberünk is azzal próbálkozott. Pók báb, hát, milyen lehet figyelj, még?
1: Hogy mondjam,
0: az
1: szóval...
0: Az a baj, hogy vannak olyan fóbiák.
1: Szóval,
0: emberméretű szalmazsákok, vagy mire gondolsz?
1: Erre már azért kitaláltak megoldást. Ilyen bábúk azért életnagyságú bábúk vannak már. Én nem tudom, szerintem sikerül neki kezelni magamat.
0: Jó, hát figyelj, a puding próbálja az evés.
1: Ő is rágyújtana.
0: Ó, úgy van. Időjárás, ugye, úgy nézünk, hogy ma nagyon frankon visszahűlt a hőmérséklet már vagy 20 fokra.
1: Visszazuhant.
0: Visszaszakadtunk 20 fokra reggel, ami most is történik, és ma pedig mennyi lesz a vége?
1: 28 maximum.
0: Hát akkor, ehhez kívánunk jó reggelt.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Benz a Burit hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Zajlik a játékunk, ezt gyorsan azért meg elmondjuk még egyszer. Nem, mintha így rá lennénk szorulva, hiszen ránk szakadt az SMS-fal gyakorlatilag. A kérdésünk az, méghozzá két szezonbérletért, nem is akármilyen szezonbérletért, minden mérkőzésre szóló szezonbérletért, tehát BL meccstől kupa meccsen át a minden mérkőzésre ezzel be lehet menni. A kérdésünk pedig az, hogy az OTP Bank Pixeged 2014-ben mit nyert? Egy nemzetközi kupának a nevére vagyunk kíváncsiak.
1: 2014 nyert valamit a PIK. Mi volt az? 0-32-99-88-88. 8 óra vége körül lesz a sorsolás.
0: Nem akarnak sokan nyerni, hogy elnézem. Egy irgalmatlan mennyiség SMS-t, jó? Úgyhogy ezzel kapcsolatban.
1: Azt tudom, hogy ennyien hallgatják.
0: Oké, közben fóbiákról beszélgettünk, illetve arról is, hogy volt, aki bábokkal próbálta azt meg egy kicsit enyhíteni. Volt. Hogy ez mennyire sikerült. Hát jó, egy amerikai foci játékos volt, akinek tudjuk, hogy azért mondjuk safetyként annyira nem ütik szét a fejét, de így, tehát mégiscsak amerikai foci, ott azért kaphat ő is némi ütést.
1: Félt a lovaktól, és akkor úgy kezelte magát, hogy ilyen lóbábokkal játszott otthon.
0: Lóbábokkal játszott.
1: Igen, én még egyszer nem ismétlem el.
0: Egy ilyen kicsi, de ezek ilyen új bábok voltak, vagy ilyen kézbábok?
1: Nem, nagy, kézbáb, tehát kézbábok, ez egész kézre húzható, így van, így van, így van.
0: És akkor gondolom volt több ló is. Hát, nem tudom, én megnézettem volna vele a fehér lófiát.
1: Lehet, hogy Csicsolina is csak félt a lovat.
0: Jankovics Marcel, Jankovics Marcelnek a fehér lófiát, azért megnézettem volna vele, hogy kicsit lehet, hogy az is segített volna rajta. Így kulturálisan legalábbis, hogyha a lovak való félelmét, ha nem.
1: Közlekedés?
0: Egy picit közlekedjünk, nézzük már.
1: Azért, mert megérné, hát ott a nyilván. De tényleg, mert ez kezd katasztrófa lenni. Ismét pedig csütörtök van, a Makai út, Szőregi út. Kezd bedugulni szokásos kecskés telepott a Szabadkai út. Természetesen fennakadást okoz az, hogy mondjuk a Kávária sugárúton a vasúti átjáró még mindig zárva van, az egészen 16-áig zárva lesz, és hát élénkül a forgalom befele a Dorosmai úton is. Hát minden kezd beállni, szokásos, teljesen.
0: Én várom már azt a pillanatot, amikor valamelyik honfitársunk, hiszen tudjuk, hogy mi magyarok azért elég egészen találékonyak vagyunk, hogy egy ilyen bevásárló kocsiba hűtött italokat már ott tologatna a sorba, ami áll a Kecskés telepen, és akkor ott árulna valamit, nem? Én ezt már így várom ezt, mert hogy ott úgyis ott ráírnak, nézik ott egymást. Ugye közben még beszaladhat egy-két év vonat is keresztbe, ugye ott lezárják akkor, meg aztán végképp áll a sor, és akkor ott egy ilyen bevásárlókocsiban már látom egy ilyen, olyan, mint a Balatonon a Maisvitte, hogy így megy az ember, és így árul valami főtt kukoricát, vagy valamit a
1: hát
0: sorba.
1: Hát vagy, hogyha melegszik az idő, akkor lemosod a mellkasoddal a szélvédőt.
0: Hát attól függ, ha a Dua Lipa, akkor jó. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező prágai látszerészet.

0: Mikoyt hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 20 perc van. Megérkezik friss információkkal.
1: Hideg front lesz ma, kicsit felhős, kicsit borongos, elvileg délután 28 fokig melegszik. Ennyi lesz ma.
2: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Támogatja az investmap.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
12: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
13: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
14: Új konyhát akarok, nincs vita.
15: Oké, de az ajtót is cseréljük.
14: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
15: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Nándor utcában, Kreadors, nyilászárók a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
14: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
16: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
17: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
18: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
19: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látva tervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
20: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
21: 17. Pacalpárbaj szeptember 27. a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
22: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
23: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
24: Vers és bor mindenkinek. Hello! Őj táron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
0: Figyelem!
1: Figyelem!
3: Figyelem!
0: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
25: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
26: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
27: Ez reklám volt.
28: Egészségtudományi Oktatási Központ tervezésére írt ki közbeszerzést a Szegedi Tudományegyetem. Az új létesítmény a KAR Temesvári körúti oktatási épületéhez kapcsolódna. Az ajánlattételi határidő október 5-e. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. És elszabadult lovaskocsi okozott riadalmat hétfő délelőtt Debrecenben. Egy megvadult ló a mögé kötött szekérrel együtt kezdett féktelen vágtába a kertvárosban, és közben egy parkoló autót is megrongált. A Joker névre hallgató ló kaszálás közben szakította el a kötőféket, a gazdája szerint darazsaktól ijedhetett meg. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
29: Ági, köszönjük szépen az infókat, közlekedjünk egy jót. Dániel?
30: Székesor kezd beállni, teljesen szokásos, és hogyha jól látom, akkor a Bérkert utca is, valamint hát nyilván ott kezd élénkülni a forgalom az új hídon is, és hát mindenhol pontosan ugyanaz a fennakadás lesz ma is, mint tegnap volt. Szabadkai út, Kecskés.
29: Oké, közben itt van velünk a vonalban Marcsa Tempotaxitól. Háló, jó reggelt!
31: Jó reggelt, sziasztok! Intenzív a városba tartó forgalom. A Makai úton tömött a kocsisor, melyet lassít a Temesvár és a Derkovics-fasor sarkán a sáv elhúzásos terelés. Kávária sugárúti vasúti átjárót továbbra is lezárva, a Fonógyári Vásárhelyi pár, de a Dorosmai és a Szabadkai út amúgy is erős forgalmát ezt tovább növeli. Az Algyői út is sűrű, több lámpaváltással lehet a városba jutni. A Szent Ferenc és a Jósika utcában folytatódik a vízvezeték rekonstrukció lezárások mellett. A Magyar Közút több helyen is kátyúzhat a városban, tehát több helyen is találkozhatunk vele, csak ideiglenesen és rövid időre jelent forgalomterelés, de figyeljünk és vigyázzunk rájuk. Mérik az autók sebességét a 47-esen, a Kastélynál és a Budapesti úton a bevásárlóközpontoknál. Balesetmentes jó utat kíván a Tempotaxi csapata.
27: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
29: Írgalmatlan mennyiségű SMS-t kapunk.
30: 0-32-99-88-88. Ide jöhetnek továbbra is a megfejtések, hogy mit nyert 2014-ben a PIK Szeged kézilabda csapata Berlinben.
29: Úgy is van. Jön a One Republic, ez a Run itt a 88-ban. Jó reggelt!

0: Dash és a fiatal légy, én nem tudom, hogy őt kell magyarra fordítani Young Fly nevét, minden esetre ez itt a Rádió 88, jó reggelt.
1: Jó reggelt, jaj.
0: Hát ez a mega... Hogy...
1: Szia Gedzó.
0: Hello Dani.
1: Szia Ági.
0: Szóval, ha már ilyen, csak azért gondoltam, hogy ezt így átvezetem, de nem sikerült jól. Mindegy.
1: Szóval, nem, hogy, tényleg. Hogy,
0: hát így a fóbiákról volt szó, és akkor gondoltam a legyet így behozom, mint hogy nem mindegy. Egyébként a másik, amit szoktam még így, az mondjuk ilyen félig van. Tehát a szúnyogot agyonütöm, tehát ott nincs kérdés nálam. Pókot kisegítem, tehát hogy őt nem bántom, őt így kirakom. Minden ilyen bogarat, ami mondjuk, vannak ezek a jó poloskák. Igen. Poloskát is kirakom. Tehát azt se ütöm, mert az ráadásul még büdös is.
1: A poloskát nem, mert bevallom őszintén, hogy ugye...
0: Azt te megeszed.
1: Nem, Deti irtózik tőle. Szóval ő tényleg ott neki ez a fóbiája van. És
0: de ez a típusú, ez a zöld, ami néha barna is szokott lenni.
1: Igen, az. A poloska, így van.
0: Furák ezek.
1: Úgyhogy azt néha. Hát.
0: Oké, okay, szóval, hogy... És akkor az mi? Azt megölöd?
1: Meg.
0: De az meg büdös. Azt hogy csinálod? A feleségemnek van egy ilyen technikája, hogy egy zsebkendővel összenyomja, WC-be, és
1: hát azt úgy ennyire azért nem bonyolítom. Szóval, ha megfelelő mennyiségű papírba bele van csomagolva, és úgy nyomod össze, akkor igazából csak ki is dobhatod. Ennyi.
0: Én kiszoktam őket is tenni onnan, nem bántom őket. De a legyekkel, ha már innen indultunk ki, a legyeket meg úgy, hogy amennyire bírom, kihajtom, tehát hogy így kihesegetem onnan a lakásból. Ha nem bírom, akkor viszont adok neki valamennyi időt, és utána átsegítem a más világra.
1: Az irgalmatlan mennyiségű SMS mellé jött még egy SMS, ami nem akart nyerni, egyszerűen csak hozzánk szól, Évi. Kicsit rossz kedvel kezdtem el az első napotokon hallgatni benneteket. Köszönjük. Örömmel konstatálom, ti is olyan lököttek vagytok, mint Marcék.
0: Na. Köszönjük szépen. Hát
1: most ezt a Gedzó megköszönöm.
0: Én megköszöntem, a többit meg majd írja az újság, ahogy ezt szoktuk ott mondani. Jó, szóval 8 óra után érkezik hozzánk Kisági, a Kövér Béla Bábszínház igazgatója.
1: Így van, mert ott... hogy vasárnap délelőtt 11 órakor lesz az új premierjük, ennek kapcsán beszélgetünk vele, meg még ugye a Bábszínházról, magáról, mint műfajról.
0: Igen, mert hogy ott is kezdődik a szezon, és akkor hát itt mindenhol. Így ezt mindenhol kezdődik, úgyhogy ezt majd így átveszük vele, milyen premierek lesznek, hogy és mint, bábokról, illetve hát akkor a bábok gyógyító hatásáról is tudjuk majd kérdezni, hiszen gondolom képben van ezzel kapcsolatban is.
1: Igen, gyógyította már lóbábbal.
0: Lóbábbal, mert ugye korábban hoztunk egy esetet ezzel kapcsolatban, van ilyen. Tehát azt gondolom valaki, hogy szoktuk ezt mondani, hogy azt gondolom, hogy meg kitaláltál valami újat, nem?
1: Nem,
0: ilyen
1: semmi.
0: Már van, tehát lóbáb van, igen. És ezzel gyógyítanak is, vagy legalábbis rápróbáltak, hát az most ez mennyire, vagy hogy ez majd későbbiekben kiderül. Oké, közlekedjünk egy picit.
1: Makai út, Szőregi út kezd beállni, új híd, szokásos, ugyanúgy kezd beállni Szabadkai út is, és a Dorosmai út is.
0: Hát így, jó reggelt!
2: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Tony két kedvenc, a Jennifer Lopez és Pitbull hallottuk itt a 88-ban, 7 óra 42 perc, a jó reggelt kívánunk mindenkinek. Közben telefonáltak nekünk közlekedés ügyben, hogy valami a régi ötösön, ott a Halászcsárda környékénél valami stikli van, mert áll a sor. És tényleg a térkép is azt mutatja, úgyhogy itt ott is tessék figyelni. Tehát, hogyha nem lett volna elég az összes létező bevezető úton való torlódás, akkor még oda is sikerült valamit pöttyenteni, csak óvatosan tessék közlekedni. Jó, bábozni fogunk majd. Ja. Neked, hogyha azt mondom, hogy báb, akkor neked mit jutott első körbe eszedbe? Rögtön, amit így azt mondom, báb.
1: Kft.
0: Aha, jó. Jó válasz. Na, ugye? Jó válasz. Nekem a John Malkovich menet című film.
1: John Malkovich menet, igen. Nagyon rég láttam. Az igazság, hogy nem jutna eszembe a báb szóról a John Malkovich. Tényleg, abszolút nem. Még régen voltam egy statisztáltam egy darabban a Szegedi Nemzeti Színházban, a Pőr a szamár árnyékáért, és abban voltak bábok, és azt hiszem pont a kiságiek készítették egyébként a bábokat bele, és abban volt ilyen árnyjáték is, mert hogy egyébként ez nem olyan egyszerű műfaj, mint ahogy tűnik, tehát van ilyen árnyjáték része is, uh-huh. És hogy olyanok is voltak benne, meg más ilyen épített bábok, szóval nekem még az is előbb eszembe jutott, mint a John Malkovich menet.
0: Hát jó, de nekem ugye másabb a... Én nekem film jut eszembe elsőre. Ugye hát vannak, nyilván. Kinek mi ugye tájékozódásnak, van akinek a kocsmák, ugye?
1: Ugye hát igen, kocsmanagúrján van ilyen.
0: Oké, szóval, hogy a maga a bábok például csinálnak báb filmeket is egyébként, azt meg ugye leginkább ezzel a stop motion technikával de csinálják.
1: Bocsánat, hogy ez nem gyurma filmnek hívják hivatalosan, de igazából azok is bábok, szóval valahol a műfaj az lefedi ezt.
0: Azt nem tudom, maga a stílus, amivel csinálják, ez a stop motion technika, ugye az úgy néz ki a gyakorlatban, hogy van olyan báb, amit tudsz mozgatni, és akkor csinálsz róla egy képet. Egy kicsit följebb emeled a kezét, megint csinálsz róla egy képet, megint emelsz rajta, megint csinálod. Egymás után rakod, és akkor nyilván ez folyamatos mozgást fog majd csinálni. Hát maga a film is ugye így épül föl. Szóval, hogy ezeket csinálják, és ebben is vannak nagyon-nagyon jók. Nekem az ultimate kedvencem a fantasztikus Róka úr.
1: Nekem a Die Hard 3. Az volt a legnehezebb.
0: Azt mire megcsinálták, valóban. Úgy.
1: Bruce Willis arcát megcsinálni, mert Samuel L. Jackson egy kicsit könnyebb volt, ő végig ugyanolyan arcot vágott, de igen. A Bruce Willis az másik.
0: Az kemény volt. Ez szóval a fantasztikus Rókóra szer láttad?
1: Nem láttam, mert
0: írjad
1: nekem...
0: Írjad Wes Anderson, ugye? Igen, Wes Anderson.
1: Nekem bajom van a Wes Anderson filmekkel.
0: Semmi baj, akkor a Kutyák szigetét nézd meg, az ugyanez a technikába csinál.
1: Megnéztem, katasztrófa.
0: Tényleg?
1: Szóval engem a Kutyák szigetét az úgy kicsinált, hogy nem tudom elmondani.
0: De szóval, mi miatt? A bábok
1: rossz,
0: miatt?
1: Szóval rossz, az egész. Nulláról. Szóval onnantól, hogy elindul, nem jó az egész. Én nem értem. Szóval mi, az egyetlen az, hogy mi volt az a film? Mi az Isten volt egyáltalán? Az mi történt?
0: De egyébként veszem, de ezt a más filmjeivel se így vagy, hogy...
1: A Grand Budapest Hotel.
0: Igen.
1: Az nem volt rossz, és itt megálltunk. Sajnálom, én tudom, hogy te okay. Rajongó vagy. A képi vagy. Világát nagyon szeretem, de maga, ami történik, tehát a cselekmény, meg az egész, engem ki tud csinálni nagyon. Én, okay. Én tudom, hogy még a sztárvilágban is a kultusza van Wes Andersonnak, tisztában vagyok vele, de
0: nem
1: a azok Kutyák szigete most, hogy fölhoztad, ilyen PTSD-n van.
0: Aha, látszik rajta.
1: Mindenem megfeszült, szörnyű az a film.
0: Oké, okay, engedjük el. Én ezt elfogadom. Grobido,
1: az viszont jó.
0: Na, tessék. Az szóval például,
1: egy bábfilm, vagy egy gyurmafilm legyen olyan, mint a Wallace és Gromit. Ne olyan, mint a Kutyák szigete.
0: Csibefutam, mi volt még az? Csibefutam volt nekem?
1: Csibefutam, miért? Az nem bábfilm volt, az normális, ezért volt, ne hülyeskedj
0: már. Csibefutam, ne hülyeskedj már. Csibefutam az is egy ilyen gyurmás, stop motion-os valami volt.
1: Várjál, megkeresem, mert...
0: Ami meg ilyen híres.
1: Tényleg. Na, igen, de ezek viccesek, szóval, igen. Hogy érted, a karakterek, a minden, de a
0: ami meg magyar tudunk mondani, tudod, mi volt, ami real gyurmából volt? Az a Sebaj Tóbiás, az megvan neked?
1: Nem. Na, ez
0: Sebaj Tóbiás írt
1: csak a neve.
0: Sebaj Tóbiás rettenetesen nagyon hülye kalapja volt neki.
1: Én azt hittem, hogy ez a Sebaj Tóbiás, ez olyan név, mint amiket tudod, a szüleid mondtak neked gyerekkorodban, a kisbuci illés, nem? Én azt hittem, hogy ez a Sebaj Tóbiás, ez az.
0: Hogy ez egy nem valid név.
1: Hát igen, hogy azt hittem, hogy ez csak ilyen, mint az angolban a John Doe meg a Jane Doe, hogy így, csak így van. Én nem gondoltam volna. De egyébként tudod, mi volt a baj a Wallace és Gromittal?
0: Hogy?
1: Könyve jobb volt.
0: Fú, de tudtam, hogy valami ilyesmilyen. Fú, de tudtam. Oké, szóval bábokról fogunk majd beszélgetni Kisegivel, illetve hát nem tudom, még ami eszembe jutott, azok szintén hasonlóak, és nem olyan régiek, mint például a Kubo és a Varázsúrok, az megvan az a film?
1: Nem, sajnos.
0: Oké, Coraline és a titkos ajtó?
1: Nem.
0: Sorolják ilyeneket? Nem fogok
1: meg. Azért jó, hogy sorolod, mert szerintem a hallgató 99%-a se hallotta, és mert rég elkapcsoltak.
0: Akkor jöjjön a Timbaland.
1: Egy dolog miatt talán itt maradtak, hogy sorsolni fogunk majd kettő páros bérletet a Pix Szeged összes meccsére. 0-32-99-88-88. Mit nyert 2014-ben Berlinben a Pix?

0: Get Lucky! Jó reggelt kívánok mindenkinek! 8 perc múlva 8 óra, itt a 88. Jó reggelt!
1: Hideg front lesz ma, felhős, borongos idő, bár most süt a nap, 28 fokig melegszik. Jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixed Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség. Akkor sokba kerül. Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
3: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
7: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
8: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
9: Szeptember 18-20 amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
10: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
9: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
10: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
9: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le idő. Részletek sercegő.hu.
11: Tudta, hogy újra értéke van a fémhulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
12: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium

0: járműveket vasárnap a Szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
1: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
0: Endrei Judit, Gyarmati Éva, Harkányi Árpád és Záruk Zita. Csak néhány név a mentorháló szeptember 22-én kezdődő évadából. Porkoláb Mihály elmondta, az ősszel 8, tavasszal várhatóan további 10 előadással várják a szegedi IH rendezvényközpontba azokat, akik érdeklődnek a világban történtek iránt, és élnek az önművelésnek ezzel a formájával. Természetesen az ajándékba adott lovakat a magyar állam nem kívánja elhozni az angol királyi ménesből, ezt közölte a magyar külügyi tárca. A Magyar Hang azt követően fordult a minisztériumhoz, hogy a Brit Daily Mail azt állította, hogy a magyar kormány a múlt hónapban visszaszerette volna kérni azt a két lipicai lovat, amelyet a Honvédelmi Minisztérium adott ajándékba a harmadik Károly királlyá koronázása alkalmából. Az ügyben a Blick a brit királyi udvart kereste, és a tőlük kapott információk szerint jelenleg senki nem kéri vissza az állatokat, a lovakról pedig jelenleg is a lehető legmagasabb színvonalon gondoskodnak. És végül egy hatalmas víznyelő alakult ki Nicolas Cage háza előtt. A becslések szerint egy 9x9 méteres víznyelő alakult ki a színész Malibuli ingatlanánál, ami miatt beomlott a kocsi felhajtó. A közelben lakók elmondása szerint először csak egy 2,5 méteres víznyelő alakult ki, és ekkor még senki sem aggódott komolyan, de aztán elszabadult a pokol. Ez a szerkezeti hiba gázszivárgást is okozott, amit végül sikerült elhárítani. A víznyelő azután alakult ki, hogy egy trópusi vihar miatt árvízriadót adtak ki, végül a hurikán nem érte el a partokat, de komoly esőt hozott magával és magas hullámokat okozott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ági, köszönjük szépen az infókat. Közlekedés ügyben mindenhol be van állva minden.
4: Így van, a Dorsmai út az gyakorlatilag katasztrófa, a Szabadkai út ugyanez, a Makai meg a Szőrög ez egy kicsit jobban járható, de ott is azért akadozik a forgalom, és az Agyői út pedig természetesen ugyanúgy be van dúlva. Hát és akkor nem beszéltünk még a belvárosról, Székely sor, ugye.
3: Figyelj már, ez az, hogy azt gyűjtenünk, hogy ezt megfordítjuk ezt a dolgot, hogy azt küldjék.
4: Azt kéne mondani, hogy rendben van.
3: Hát nem, sokkal gyorsabban végeznénk.
4: Találtam egy utcát, várjál, Makosházan, ami járható.
3: Várjál, nézzük, egyet. Várjál, megnézem, Batthyány utcában egész jól lehet menni.
4: Jó, új Rókuson az Ilona utca járható. Oda tessék menni.
3: Jó, bármi info van, lehet nekünk küldeni, köszönjük szépen.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Természetesen ez nem nekünk, hanem a többi közlekedőnek segítetek. Mint például a Kiságinak, aki szintén egy dugóból, de reméljük, hogy ideér hamarosan.
4: Tame Impalában megyünk tovább, ez a Dracula a Genie Remix Clean-ben.
3: Tényleg?
4: Clean, az nem káromkodnak benne.
3: Már vártam. Jó reggel!

0: Bernit hallottuk itt a 88-ban. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggel, szélgető, szia Ági. És hello, szia Ági.
0: Szia Ági, hello. Azt nyugodtan figyelj, csak mintha otthon lenne. Úgy, persze nyugodtan. Csavargassad, ahogy szimpatikus.
2: Nem, jó lesz így állva, köszönöm.
0: Hát akkor jó van akkor.
1: Mert van gurulós és meg nem gurulós.
2: Ó, nem, ez szuper.
0: Kis Ági, Kövér Béla Bábszínház igazgató, hello.
2: Sziasztok.
0: Hello, de jó, hogy jöttél.
1: Simán csak igazgató, vagy ezt a titulust szereted, vagy főigazgató, vezérigazgató, elnök?
2: Nem. Hát főigazgató az egy külön titulus, mondjuk a Szegedi Nemzeti Színháznak, hogy főigazgatója van, ugye. Ez igazából intézményvezető a hivatalos megnevezés. Nálunk igazgató, de egyszerűen csak kis Ági, nem szeretem ezeket a titulusokat. Okay.
0: Na, ez nagyon helyes. Oké, arról kezdtünk el beszélni ma reggelben, hogy volt egy amerikai foci játékos, aki a lovaktól így félt. És aztán az volt neki a terápia, hogy lóbábokkal próbálta gyógyítani magát. Ez hülye hangzik így elsőre, de hogy az volt a terápia, hogy szépen lassan ilyen lóversenyeket nézett, stb. És volt neki ilyen kézbáb, ami lóbó volt, és azzal beszélgetett. Most nem tudjuk, hol van az ember, valószínűleg valami intézménybe bezárták, de hogy szóval szerinted tud az segíteni? Egy jó báb az tud terápiás lenni?
2: Persze, hát én foglalkozom is bábterápiával, sőt van a BTK-n egy fejlesztő művészet és bábterápiás képzésünk 2 éves, tehát 4,5 éves a Báncsi Korsiékkal. Sándor Klára tanszékvezető asszony felkérésére csináltuk ezt a képzést. Persze, én haldokló gyerekeknek csináltam sokáig, illetve aztán csoportterápiaként roma gyerekeknek főleg, illetve olyan gyerekeknek, akiket kiemeltek a családból, például az SOS faluban laktak, és akkor Batonyán indult ott egy pilóta program, aztán utána még többször visszatértünk különböző nagy projektekkel, de ez nem a Kövér Béla bábszínházas munkám, hanem a saját csapatommal, de hát persze tud gyógyítani a báb, mert egy nagyon jó vívő felület, szóval a pszichológusok használják ezt gyerekeknél, egyrészt azért, hogy megnyissa őket, kicsit játékosabbá tegye a találkozásokat, a terápiás üléseket, és a gyerek, például ez egy bebizonyított tény, hogy az a gyerek, aki dadog, az, hogyha bábot vesz a kezébe, elfelejti, nem dadog, mert projektál rá egy csomó érzelmet, gondolatot, de nem kapcsolja össze teljesen az agya azt, hogy ez ő maga, tehát a saját maga meghosszabbítása, és ezért bátran ki tud mondani olyan dolgokat, amiket egyébként nem tenne meg. Tehát hogyne, de nyilván ez egy eszköz, tehát a bármilyen művészetterápia, legyen az rajz, zene, tánc, színház, és adott esetben bábterápia, ott soha nem cél egy előadás létrehozása, soha nem cél, hogy megtanuljanak jól mozgatni mondjuk bábot, hanem az a cél, hogy nagyon izgalmas eszközként tudják használni. Úgyhogy tehát hogy lehet, hogy meggyógyította magát ez a kesztyűsbábos lovas
0: úr. Azóta zsokéként működik a férfi.
1: Egyébként én, amit nem tudtam, ugye nyilván készültem a műsorra, ez nem úgy fog tűnni, de egyébként készültem, hogy ez az egyik legősébb előadó művészeti műfaj. Ez engem például egy picit meglepett, bár a végén logikusnak tűnik, tehát már idő előtt 2500-ból is vannak ilyen leletek egyébként, amikor ilyen terrakotta figurákat találtak különböző barlangokban, stb. Ez elképesztő, a te szenvedélyed honnan jön a bábok iránt?
2: Ennyire régóta van.
1: 2500 éve.
2: Sokkal régebb óta. Alapvetően valóban jó megalapítás, tényleg véleményem szerint a legősibb. Hogyha visszagondolunk a saját gyerekkorunkra, pici korunkban, Dunaparton, Tiszaparton, Balatonparton, tengerparton, bárhol erdőbe, nagyon jó volt játszani kavicsokkal, botokkal, nem tudom mivel. Szóval ez egy ilyen ősi anyag, amit az ember ez mindig valahogy használt, elővette a homoludenségünket, ezt a játékos formánkat, és hogyha csak abba gondolunk bele, hogy a barlangokban középen égett a tűz, és egyszer csak elment a tűz és a barlang falak között valaki, akkor történt valami nagyon varázslatos, ez pedig nem más, mint az árnyék. Uh-huh. Ugye, tehát megjelent, felvetődött a falra, barlang falára az árnyék, és amikor elkezdett ezzel egy adott ember játszani, vagy összekötött ezt az ok és okozati összefüggést, hogy mitől van, hogy hátulról jön egy fény, az ad nekem egy gégent, és oda vetül az árnyékom, és hogyha mondjuk a mélységet használjuk, tehát a fal és a tűz közötti távolságot használjuk, mint színházi mélységet, akkor meg tud nőni ez a figura, össze tud menni. Hogyha elmegyünk, akkor ugye a szögek, hát ez már fizika, hogyan változik az árnyék, vagy ha ketten állunk, vagy ha több tűz van, akkor hogyan változnak az árnyak, hogy hogyan duplikálódnak, stb. Akkor azért azt lehet látni, hogy biztos, hogy használták ezt épp úgy, ahogy a barlangrajzokat, valamiféle ilyen rítusra, játékra, vagy a totem figurákat, vagy a temetkezési figurákat, úgyhogy igen. És hát ha megnézed utána a görögöknél is, mondjuk a Bakanáliánál, vagy a római korban, vagy ezek a nagy misztérium, mirákulum játékok, amikor ezeket a nagy felmutatásokat csinálták, hogy óriási nagy istenségeket, istenszobrokat vittek végig, akkor persze, hát ezek is megmozdították, úgyhogy igen. Nyilván máshogy játékos, mint egy konstruált előadás, mondjuk egy görög színházban, de valóban használták. Igen, és nagyon régóta.
1: Igen, bocs.
0: Nem, csak azt akartam mondani, hogy így általában az embereknek, hogyha az van, hogy báb, akkor ez jut eszébe, ez a kézre húzhatós báb, és akkor ott bábozik valaki.
2: Maszkó,
0: és akkor
2: kis róka, kis cica.
0: Ők kb. És körbeértünk. De hogy ennek ugye egymillióféle fajta, ha már ott az árnyjátékot mondtad, vagy az árnyékkal való játékot, van a
2: Marionett. Igen, ezt nem láttak és a nézők, hogy mutattad.
0: Igen,
1: köszönöm. Ilyen zsinórokon mozgatott, ugye?
2: Egyébként érdekes, mert marionettnek is sok fajtája van, mint hogy mondjuk árnynak is. Marionettnek is van olyan fajtája, vezetőpálcás marionett, ahol a fejbe lévő főmozgató elem az egy pálca, ami mozog, és a többi zsinór, de például a szicíliai opradei pupibávok, vagy például Belgiumban, én Brüsszelben voltam ösztöndíjra, Tonszínházban, és ott például olyan bábokat
0: ott
2: használnak.
0: Ott rengeteg macska van.
2: Igen, és ott például inni. Olyan bábokat használnak, ahol csak pálcák mozgatják az összes végtagot, de ezek nagyon nagy bábok, szóval ott kimondottan felnőtteknek készítenek előadást, Shakespeare-t, Victor Hugo, Dumas regényeket visznek színpadra, folyik a paradicsomvér, tudod, és nehéz nagy bábok vannak. Úgyhogy az a kell, hogy valami megtartsa, egy zsinóra, ahhoz már kevés, meg más mozgástartományban tudsz mozogni, meg más átvitelt tudsz vinni egy olyan mozgatási technikával, amikor nem zsinór van, hanem pálca. De árnyjátékban is nagyon sokféle van, mert a török az olyan, mint egy Vitéz László játék, színes az árnybáb, sokat dumálnak, vicces, egy ember mozgatja, de például Indonéziában, Jáván, Balint, Burmán, ott szinte olyanok az árnyjátékok, mint a csipkék itt Magyarországon, és minden tájegységnek itt is van különböző hímzés, meg csipke technikája, ott is különböző módon felismerhető, hogy melyik a jávai, melyik a burma, melyik a nem tudom. És Kínában megint más árnyjáték van, máshonnan jön a fény, máshogy mozgatják, más a technikája, más a célja, az nem annyira szakrális, mint a jáván, hanem az szórakoztató. Szóval nagyon sokféle báb technika van, de az embereknek igen, ez a gyerekkorunk játszunk bábszínházat hangulata jut eszébe, ami egyébként szerintem egy nagyon fontos dolog, és remélhetőleg most az új kulturális koncepció, hogy úgy mondjam, remélhetőleg vissza fogja vezetni, hogy elkezdjünk gyártani újra báb filmeket. Ez még csak egy ilyen nagyon vágyott dolog a szakmában, de már úgy hallottam, hogy elindultak erre való törekvések és
0: tárgyalások. A báb film az a típusú báb film, ahol báboznak és veszik föl, vagy a stop motion-os?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ez az egyetemen egyébként szoktam is tanítani. A báb film az, amit mi mozgatunk, uh-huh. Például ilyen a süssű vagy a futrink a utca, amikor be van rendezve egy egész nagy tér, mászkálnak az emberek, tehát óriás paravánok vannak, és akkor ott abban a pillanatban felvesznek egy jelenetet, pont úgy, mint egy filmben. Uh-huh. Stop motion, ugye az pedig fázisfotózásból áll. Maguk a technikák egyébként bábok, mert a Foki Otto, aki bábtervező volt, ő csinálta ugye például a TV Macit, vagy a Mekkeleket, vagy a Kiscsacsit, azok stop motion-nál vannak felvéve, és a bábkészítők például Szabó Laci bácsi csinálta a bábokat, és teljesen ugyanúgy rakta össze, mint ahogy egyébként összerakunk egy bábot, tehát konstrukció szempontjából. Ja.
0: Neked van kedvenc ilyen melyik? Tehát te inkább ilyen marionettes szeret, a kézbáb, ez van valami kedvenc?
2: Aha, a technikák azok nagyon meghatározzák azt, egyébként a személyiség klappolódik a technikához, egy picit olyan, mint a kutyások, nem? Hogy akinek vizslája van, az kicsit olyan vizsla külsejű.
0: Hasonlít a kutya gazdájára.
2: Igen. És egy picit a technikáknak is, mivel van egy a mozgatási módozaton kívül egyfajta, hát hogy mondjam, ritmus, a tempója, meg mindenféléje, ezért persze be lehet lőni. Hát a marionettet azt nagyon kevesen csinálják, tudják jól csinálni. Nagyon macerás dolog. Az belegabajodó, mint az élet szálaiba is. Úgyhogy én nekem a japán technikák, a bunraku nagyon közel áll, az árnyáték, ahol adott esetben akár némán dolgozunk, tehát technikás dolgokat szeretek nagyon, amit így nagyon-nagyon ki kell módolni, ki kell matekozni, tényleg amit egy kotta szinte, vagy egy partitúra, ezt szeretem nagyon. A másik véglet, meg amilyen a másik oldalam, nagy dumás, tehát a vásári, mint egy Vitéz László, csapkodod, dobálod, behúzod a nézőket, és játszol. Játszol minden helyzettel, teljesen spontán szabadon.
0: Oké, na jövünk vissza majd az évaddal is, mert most itt belezavarodtunk, itt belekeveredtünk a mindenbe is. Előtte zenélünk egyet, gyorsan érkezik Jack Jones és M-nek, vagy minek?

0: 8:19 van, ez a Rádió 88, majdnem mást mondtam.
1: De, ez a meg a jó reggelt, itt van Gető, itt van Ági, és itt van Kis Ági, a külügyi, a Báb Színház igazgatója. Jó reggelt, vele beszélgetünk, mert hogy egyébként vasárnap lesz új premiéretek, ugye? Vasárnap 11 órakor lesz majd, és meg is mondom, hogy micsoda. Nem csak hosszú neve van, azért nem akarok pontatlan lenni, a Halhatatlanságra vágyó királyfi. Ez lesz a bemutató.
2: Olyan hosszú van, van ebbe az évadba két hosszabb című előadásunk is, meg lesz majd. Az egyik az az én rendezésem, a Csepeli Küllő csodálatos bringa kalandja. Ez azért nem rövid
0: ez
2: cím.
0: Ez gyakorlatilag egy nyelvtörővel is
2: olér. De sok mindent sejtett szerintem, hogy mi ez, meg hogyan. A másik pedig...
1: És nálatok nincs ilyen rövid dolog, mint cápa. Tudod, csak ennyi, hogy
0: az idő,
1: az ács, az vagy
2: van,
1: valami.
2: Az van, hogy gondolkodtunk rajta, szoktunk ilyet csinálni, hogy van egy rövid cím, és akkor alatta avagy, és akkor egy ilyen hosszú
1: kép.
2: De most úgy döntöttünk, hogy ez legyen ilyen évad. És akkor a másik pedig, itt egy kicsit puskáznom kell, mert nagyon furi címet adtunk végül is. Minden, ami véletlenül eszébe jutott valaki születésnapján.
0: Ez a címe?
2: Ez a címe.
1: Jó van.
2: Blikfangos és figyelemfelkeltő. Tehát, hogy mindig rövid cím van, akkor érted, az nem érdekes, tovább futsz. De ez, mi is az a fura hosszú című? Menjünk már el arra.
0: Jó, végül is lehet. Van ennek pszichológiai.
1: Ez, amit most bemutatok vasárnap, gyerek előadás lesz? Vagy gyerek. A Csecsemőszínház? Vagy
2: gyerek. Előadás. Egyébként jó, amit felvetettél, ugye azt szoktam mondani, 0-tól 199 éves korig kötelező, utána erőst ajánlott a Báb Színház, mert mégiscsak egy csodálatos műfaj. Szóval ez nem...
1: Jóta kiesett.
2: Nem, utána erőst ajánlott. Ja, neki ajánlott. De hát addigra ő már lerakta ezt a kötelező időszakot, érted, és most már az ajánlott van is jön.
1: Luke sokat kérdezett, és egyszer csak meghalt. Nem a Yoda, hogy így úgy döntött, hogy vége, és akkor el tudod képzelni, hogy milyen kis gyerekek
2: szülőnek lenni. De tudod, hogy ő is báb, csodálatos báb a Yoda is.
1: Igen.
2: A Yoda is báb egyébként.
1: És az, amire senki nem, az Alf, ugye, amit forgattak végig a sorozatot. Alf, és ez olvasom, hogy baromi nehéz volt leforgatni a sorozatot, mert ugye az Alfot mozgató emberek lent csapóajtók alatt dolgoztak, és a színészek, akik ugye jártak körbe mondjuk a kanapé körül, mindig be kellett előttük csukni az ajtókat, hogy ők oda tudjanak sétálni, ahol az Alf járt, és hát gyűlölték az egészet. Azt hiszem az utolsó rész, az egyik évad utolsó részének a felvételén a főszereplő konkrétan gondolkozás nélkül, átötözés nélkül beült a kocsijába és hazament. És nem nagyon értékel egy ideig, tényleg. Tehát annyira gyűlölte az egészet. Az Alf az nagyon durva, ilyen PTSD-t okozott nagyon
2: sok
1: szereplőnek.
2: Na, ez még nekem is újdonság. Hát igen. Régen sokat alkalmaztak egyébként bábot, ja, most kevésbé, de például az Odüsszeiában is felépítették, tudjátok, a nagy Kiklopszot.
0: Igen.
2: Még rádolgoztak kicsit, de igen. Iszonyú friki volt, hogy ott a barlangban hirtelen ott összetalálkoztak.
0: Christopher Nolan az egy építkező srác, az megcsinál mindent.
2: Nem csinálja a CGI-t. Csinálja így, igaza van.
1: Ezért féltek a stúdiók, amikor először mondta, hogy akkor megcsinálna az Oppenheimert. Melyik város robbantjuk? Igen, ott volt egy kis gond.
0: Azt akartam kérdezni, hogy amikor az ember összeállít egy ilyen évadot, akkor az úgy néz ki, hogy vegyes, technológiailag is gondolkodik, az, hogy akkor ez kicsiknek, nagyoknak mennyi legyen, milyen előadás, milyen hosszú, hogy nézzen ki. Ez hogy néz ki a tervezés?
2: A műsorpolitika az egy nagyon nehéz meló. Az az egyik legnehezebb része szerintem a vezetésnek. Schneider Jankóval szoktunk leülni, ő a művészeti vezetőnk.
1: Bocsánat, csak egy gyors kérdés, mert mindig fölmerül bennem, hogy Jankónak hívják?
2: Nem, de ez a János egyébként, de Jankó. Te jó Isten, most nem is tudom, föl fog utána hívni telefonon, hogy mi az, hogy elárultad?
1: De nem azért csak az, hogy tényleg
2: de ez ilyen... a művész neve, tehát az egyetem óta ezt használja. Ja, igen. Hát ő is olyan, mint egy mesefigura.
1: Na, ez gondoltam, hogy...
0: És akkor vannak ilyen értekezetek, azokat szoktam látni képeket.
2: Igen, de azok a vicces értekezetek, azok az értekezlet vége vicces, hangulatok.
1: Csatta vége.
2: Úgyhogy,
0: és akkor ketten rakjátok össze?
2: Igen, azért azt tudnék, hogy kb. Másfél évvel előtte kell összerakni egy évadot. Ez szép. Minden színházban így van, hiszen az alkotók, akik jönnek, rendezők, tervezők, zeneszerzők, dramaturgok, adott esetben koreográfusok, ők szabadúszók. És ugye az a jó, mindenkinek a telik a naptár minél inkább, úgyhogy előre látó módon elkezdik berakni az évadba az előadásaikat, úgyhogy ha nem vagy elég gyors, akkor nem az a műsor fog összeállni, amit szeretnél. Tehát ennek van egy ilyen pragmatikus része, hogy el kell csípni azokat az alkotókat, akiket szeretnél. Egyrészt nekünk vannak ilyen vágyott tervezők, rendezők, alkotók, akikkel szeretünk együtt dolgozni, vagy akikre kíváncsiak vagyunk, vagy akik nagyon izgalmasan fogalmaznak a színpadon, úgyhogy őket mindig szeretjük meghívni. Be szoktuk dobni, hogy mit szeretnének rendezni, de azért azt tudni kell, hogy mivel mi önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk, ezért a közreműködői megállapodásban az önkormányzattal vannak különböző indikátorok felsorolva, például mennyi bemutatónk tartalmunk legyen minimum egy évben, ez 4 egyébként, mennyi nézőnk, 180 ezer az nekünk mondjuk legalább a háromszorosa most már. Bemutatónk is egyébként 7 lesz, nem 4. Mennyit kell külföldre menni, stb. És a bemutatókon belül is meg van határozva, hogy mennyi legyen a kortárs, külföldi kortárs, magyar, klasszikus, magyar, klasszikus, mit tudom, ilyen nemzetközi porondról beemelt mese. És akkor ezeket is figyelni kell, és ezeknek a jó ütemezését is, mert ovisoknak és iskolásoknak játszunk hétköznap, 2-től péntekig, napi 2, délelőtt 10-től ovisoknak, és 14:30-tól iskolás soknak, és szerencsésen úgy kell csinálni a műsortervet, hogy azért legyen ebben egy jó ritmus, jó dinamika. Ez is fontos, meg nyilván vannak dolgok, amik nagyon érdekelnek minket. Kortásban mindenképp szeretem, hogyha valamiféle szociális finom húrokat is megpenget, például csináltunk a bullyingról, vagy a tárgyvesztésről, ez most mindegy, hogy anya halála, vagy mit tudom én, költözés, de hogy valahogy a veszteség feldolgozásra, finom indirekt módon. Tehát, hogy gondolkodni kell ezekbe, és ugye a halhatatlanságra vágyó királyfilm, az előző kérdés volt, ugye egy abszolút klasszikus mese, kell ilyet is csinálnunk, és Veres András rendező ezt ajánlotta be nekünk. Tehát nagyon sokszor az van, hogy a rendezők ajánlanak, mondjuk 90%-ba, elolvassuk, elfogadjuk, vagy ismerjük. Nagyon sokszor az is előfordul, hogy mi ajánlunk be egy rendezőnek, amit, hogy neki ez nagyon jól áll, azt szeretnénk, ha megrendezni. Ja, úgyhogy ez egy nagyon nagy meló, nagyon sokat kell variálni. A rendezőket választjuk ki, vagy kérjük föl, és ő kéri utána föl a stáb többi tagját, tehát hogy kivel szeretne terveztetni, kivel íratja meg a zenét, ki lesz a dramaturg, adott esetben koreográfus, ha kell, azokat már ő határozza meg, ő hozza a csapatot.
1: Hát akkor ez a rész nagy rész úgy néz ki, mint a kőszínház.
2: Ugyanúgy.
1: Ugyanaz, ez a felépítése teljesen ugyanaz.
2: Egyébként minden ugyanúgy néz ki, tehát a gyártási folyamat, a próba folyamat, minden.
1: Van egy kérdés, ami egyébként tényleg így, hogy nincs ilyen például, mert úgy hallottam, hogy azért akik például kőszínházban dolgoznak, vagy közszínházi műfajt csinálják, az élő színház, vagy nem tudom, hogy élő szereplő színház, vagy hogy hívjam ezt. Emberszínház,
2: úgy szoktuk mondani.
1: Emberszínház, tiétek meg figura színház, hogyha jól tudom.
2: Hát tehát, az is, meg bábszínház, mert az egy más technika, a figura színház, de igen.
1: De hogy elkezdett ilyen átfedés lenne a kettő között, hogy egyre több élő szereplős színházi alkotó megy mondjuk bábszínházba dolgozni, és visszafelé, nem? Hogy van ilyen, bocsánat, rendező álmot, hogy mondjuk csináljon egy felnőtt báb előadást, mondjuk Alföldi Róbert? Most csak mondtam valamit.
2: Hát akár jöhetne ő is, persze. Csináltunk is ugye felnőtt előadást, sőt nekem saját magamnak is ez egy fontos része a pályámnak, hogy felnőtt előadásokat csinálok, de természetesen vannak, a Fábián Pétert nagyon szeretnénk meginvitálni, Szentenszki Zita is szóba került, szóval vannak olyan alkotók, én lehet, hogy Szikszai Rémuszba is gondolkodnék, tehát hogy vannak azért olyanok, akik így láthatóak előttünk, akiknél azt érezzük, hogy vagy jól tudnak a bábhoz nyúlni, van érzékük hozzá, vagy már dolgoztak is. Ugye a Rémusz dolgozott, az itt a bábrendezőként végzett, bár közszínházakban dolgozik, mondjuk az Örkényben, Radnotiban, vagy az Alföld is rendezett, többször dolgozott is bábos osztályjal, meg rendezett is nekik a BB-ben, Budapest Bábszínházban. Szóval persze, van ilyen átfedés van valójában. Egy picit azt érzem az Ember Színháznál, hogy elfogyott. Tehát, hogy új formák kellenek, ugye ez a csehovi fontos mondat, új formák kellenek, nincsenek, és ezért beemelünk egy csomó mindent. Ennek egyébként az egyik legfontosabb úttörője Magyarországon szerintem a Jeles András volt, aki árnyat kezdett el beemelni a Play Molnárba, aztán filmet csinált, aminek a háromnegyede árnyátékfilm, az egynegyede pedig ilyen infrakamerás felvétel, és aztán ő időről időre visszatért a bábhoz, de a Rémusz is használ. Szóval keresik ezeket a formákat, mert a báb valami olyat tud, amit az ember nem, például nem ismeri a gravitációt, és érted, az nagyon izgalmas helyzeteket tud adni, szóval olyan értelmezési mezőket tud megnyitni, amikor mondjuk egy báb széthullik atomjaira, és így az űrbe kering, hogy csak
0: nem. Hát élő szereplőben nehéz.
2: Hát ez elég maradjunk nehéz, jaj. Hát hogyha valaki bevállalja valami komoly gázsír, érted?
1: Hát egyébként azért, hogy mondjuk, volt rá példa, hogy ez megtörtént, csak... Azt egészen máshoz.
0: Oké, ezt még azt akartam kérdezni, mert már elcsúsztunk rettentően, de nem, ezt még mindenképpen akartam kérdezni, hogy volt olyan is tavaly előtt, már most meg nem mondom, hogy vetette komplet produkciót is, vagy legalábbis így vendégként jött, azt hiszem, hogy a Katona Józsefből jött a Sorstalanság.
2: Igen, igen, ők háromszor is voltak nálunk. Ez szokás a bábszínházaknak, ennek sok oka van. Az egyik az, hogy egy picit dúsítsuk a műsort. A másik része az, hogy egyszerűen a mi dolgozóink, színészeink, a stábtagjaink is lássák, hogy milyen más irányba gondolkodik egy másik színház. Harmadrészt pedig, amikor én ezt megnéztem, ezt a teáteren láttam egyébként ezt az előadást, úgyhogy köszi a teátereseknek, a balettterembe, a kis színházba, most a nagy színházba, bocsánat, akkor én rögtön oda mentem a Bagosi Júlihoz, a rendezőhöz, hogy te figyelj, te tudod, hogy te egy bábelődást rendeztél, és akkor nézett így rám, micsoda, és mondtam, hogy el fogom hívni, és akkor elhívtam az első alkalommal, és utána beszélgettem velük, és akkor én ott elkezdtem is szakmázni, hogy ez funkcionális statikus tárgyjáték, amit csináltok, és hogy a színészek is így néztek, hogy miről pampogok, de amikor másodjára jöttek, akkor már ők maguk mondták, hogy egyébként ennek egy nagy része bábjáték, és a harmadik alkalommal már ez így nagyon jól működött, tényleg nagyon jól használja a tárgyakat, egyébként teljesen ösztönösen fogalma nem volt róla, hogy ez azzá vált, tehát ez nem kellék volt, amit ott nem kellékeztek, hanem elképesztő módon bábként használták a kenyeret, a téglát, amin a cipőket. Csodálatos volt, és hát nagyon-nagyon jó volt őket ide hívni, igen. Úgyhogy szoktunk.
0: Jó van. Akkor túlbeszéltünk mindent. Akartál még valamit esetleg, amit nem kérdeztünk meg, és mindenképpen akartad mondani?
2: Ó, dehogyis semmit.
0: Oké. Mindenféle programotok és egyebek fönn van a ti oldalatokon.
2: Igen.
0: Ott elérhető.
2: Igen, meg lehet venni most már a családi bérleteket, ott föl van sorolva, hogy mi minden van, szinte mindenre lehet jönni, meg még azon is túl. Van egy repertoár részünk, ami még előző évadokból megmaradt, mondjuk az egy kupac kufli, amit úgy mindenki imád, és akkor azt így nem lehet levenni, egy szemes széttépik a házat érte, vagy a patkányfogó projekt, a felnőtt előadás, de közben meg megy az évad, persze.
0: Oké, hát akkor mit kérjünk, hogy kívánni, ti vagytok a kikét?
1: Hát a kézes lábtörést.
0: Kézes lábtörést,
1: az jó. Meg ilyenek.
2: Meg toj-toj és hasonlók, igen.
0: Atyaik, oké, Ági, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
1: Köszönjük szépen.
0: Ezt elmondtad én nekünk. Köszönöm, tök jót beszélgetünk, szerintem ez tök érdekes. De csomó olyan dolgot mondtál, amit én fogalmam nem volt róla, úgyhogy majd ezeknek utána kell nézem. Hát
2: meg nekem is volt új az Alfa kapcsolatban, úgyhogy szuper.
0: Na, tessék, akkor mindenki jó járt.
1: Az a durva, van még ezer kérdés, de hát ez nem kell beles.
0: Majd hosszabban valamikor ezt így megoldjuk. Köszönjük szépen. Még egyszer Ági érkezik friss infókkal.
1: Hidegfront lesz, felhős, borongos idő, délután 28 fok.
0: Köszi.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
4: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
3: forint értékű nyereményekért.
4: Részletek a radio88.hu-n.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldség forrás.
6: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
7: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
10: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
11: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
12: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
13: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
14: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
15: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diégó. Otthon. Generációkon keresztül.
16: Diégó Szeged. Vásárhelyi Pál utca 3-5. Telefon 62-422-448.
17: Hallod ezt?
18: Persze, villamos.
17: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
18: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
17: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsolt ki, aztán vissza,
18: akkor beszéljünk. Az SKT jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keres.
17: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
18: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
17: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed.
19: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
20: Valósíts meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
19: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
20: www.plazmapont.hu.
21: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
22: Ez reklám volt.
23: A hagyományok mellett süteményverseny, néptánc, csikós bemutató, lovaskocsikázás és természetesen mustkóstolás is lesz szombaton Domaszéken. Idén 10. alkalommal rendezik meg a domaszéki szüreti napot a Köztársaság téren. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. És a passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna valaki. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Köszönjük szépen az információt. Köszönjük, már előkészítünk mindent, mert hogy hamarosan sorsolunk. De előtte mondunk egy-két közlekedési információt, mindenben van állva, mint a gerely, óvatosan tessék közlekedni.
0: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schroder, beton, betonacél egy helyen.
1: De azért legyen egy kis zene is, mégiscsak így maránkja. Axel és Ingrosso érkezik.
2: Ez more than you know. Nem tudom, elindítottam minden kamerát, de majd.
1: Jó van az.
2: Mert hogy sorsolunk nem soká, tessék hallgatni.
1: Jó reggelt.
2: 8:40.

0: has szemű cseresznyét hallottuk itt a 88-ban, Eagle Light Cher és a Safe Night. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a Mega még mindig, és megérkezett hozzánk Bürgés Dávid.
0: Hello férfi.
2: Halihó, sziasztok.
0: Hello. Te leszel most a közjegyzőnk, jó?
2: De sose voltam még közjegyző, nagyon izgulok én is. De komoly sorsolások jönnek,
0: az már most szólok.
2: Jó van.
1: Már csak azért, mert most jön a nap egyik legfontosabb pillanata. Valószínűleg a második legfontosabb pillanat, mert az első az volt, hogy volt egy vendégünk.
0: Így van.
1: Ugye Kisági, most ment el a Kövér Béla Bábszínház igazgatója, és most jön a sorsolás, mert volt egy játék kérdésünk, hogy 2014-ben Berlinben milyen nemzetközi kupát nyert a Pixeged, és hát kisorsolunk egy egész évadra szóló páros bérletet, minden létező Pixeged meccsre be lehet vele menni.
0: Így van, nem jó sok SMS. Át kell tájítanom az SMS falat, hogy így nagyjából tudjam követni az eseményeket.
1: Szóval hát azért, akkor... hogy ne érje szó a ház elejét, 162 SMS érkezett a játékra, márhogy jó válasz, úgyhogy ezt a random.org mindjárt ide beütöm, jó? Tehát, hogy azt mondja, hogy ez egy random számgenerátor, jó? Beütöm, és akkor mindjárt megnézzük, hogy hanyas SMS nyert. 85.
0: 85, várj.
2: Én is tanúsítom, mint az Eagle Eye Cherry sas szememmel.
0: De szép volt az. Férfi kézlabda EF kupát nyertek akkor, írja egy nekünk valaki, keresztnevet, meg semmilyen nevet nem ír, de 449 a telefonszámának a vége.
2: Na hát, gratulálunk!
1: Szóval mindenki más most szomorú. Akinek ő... 449 a telefonszáma vége,
0: az
1: na ő viszont boldog, jó?
0: Nem, mert lehet, hogy más az eleje, érted? Tehát most van három olyan ember, aki küldött, és mindenkinek 449 a vége.
1: Jó, akkor nem szűkítettük, nem, de nem.
0: Jó, viszont neki gratulálunk mindenképpen, hiszen két bérletet már is nyert, és hát ezt majd egy telefonhívást majd intézünk felé, jó, hogy ezt hogy tudja átvenni, hiszen ma már van mérkőzés.
1: És mondom még egyszer, hogy a 2000-es évek elején lennénk, akkor tapsgépet használnánk, de nem vagyunk.
0: Ezt most skippeljük, jó? Mondjuk egy programot akkor? Na nézzük, azt mondja, hogy akkor OTP Bank Pixeged, Christian Stadt, BL mérkőzés, 3-1, 7-es kezdéssel a Pik Arénában.
1: A Cinema City-ben pedig lesz az End of Oak Street, vagy hát az Oak Street vége című film, amit tegnap megnéztünk.
0: Na és?
1: Szerintem óriási. Szóval én eleve szeretem a dínós filmeket, de ez egy annyira kedves családi film igazából, hogy tényleg én csak ajánlani tudom, mert egyszerűen csak leülsz, megnézed, jó.
0: Oké.
1: És ugye, amit nem felejtünk el, most a Bürgés Dávid szerkesztő kollega. Ide kezembe nyomta a Campus Beer & More-ban, 11-én lesz a Campus Gólyaparta Rádió 88 DJ-vel, italpromóciókkal és évkezés legkomolyabb puliával. Senki nem fog bulizni, ő mindenki
0: farca. Komoly lesz.
1: Timo Corvin és Peter Lohner lesz majd a DJ. Köszönöm szépen, okay, Dávid.
0: Azt még akartam mondani, hogy nem tudom, te láttad az Átkozott Boszorkák című filmet annak idején.
1: Sajnos igen, és sajnos van folytatás.
0: Így van, ez már mától abszolválható a dolog. A Zsigmond Vilmos teremben például a Belvárosi moziba azt lehet nézni eredeti hangon délután 4-től, ha valaki pedig szinkronizálva szeretné megnézni, akkor 8:30-es kezdéssel, és már elérhető a Mozizgatunk podcast is
1: az ha interneten. Ha valaki botoxsal feltöltött hölgyeket szeretne nézni, azt nyugodtan nézze meg. Néztem tegnap a
0: Sandra Bullock egész jól
1: néz ki. A Sandra Bullocknak nagyon ügyes a plasztikai sebészet, de Nicole Kidman nem annyira.
0: Igen, hát ő már régen csinálta, csak nem fejlődött.
1: Nicole Kidman lassan nem tud kacsintani.
0: Hát de ugye? Legalább néha pislog, az már sokat segít a magyar családoknak. Jön Sam Smith!
3: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: A Gyémántok című dalt hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt van Bürgés Dávid már velünk. Hello!
1: Most már közegyzői, mi voltunkból kilépve műsorvezetőként köszöntelek titeket, szervusztok!
0: Hello, szervusz!
2: Jó reggelt!
0: Mehetünk, Dániel?
2: Mehetünk tőlem.
0: Jó van, csak azért, mert ne legyen a Dávid nagyon elcsúszva.
1: Nem, jó, de még okay. Egy 5 percet simán lekezelek egyébként időmágus időugrokként. Megnyitom a téridőt, mint Doctor Strange, meg minden lesz, szóval helyrehozzuk az egészet.
0: Barátaim, hát akkor az ennyi.
1: Állítólag kiváló szívsebész.
2: Ez inkább csak Strange volt.
0: Vagy Range, ki tudja. Na. Jaj. Megyünk, holnap jövünk. Holnap is lesznek vendégeink, méghozzá az E-Street parádéról, ami vasárnap lesz majd a Széchenyi téren, hogy mi is ez, holnap reggel kiderül. Tessék akkor is velünk tartani, most pedig érkezik a Hello Szeged Bürgés Dáviddal. Szervusztok!
2: Sziasztok!
1: Hello. Sziasztok!

0: Sienna Spyro énekelt, ez volt a Material Lover itt a Rádió 88-ban. Indul a Hello Szeged, ma is rengeteg játékkal és sok-sok nyereménnyel készültem, a következő órában pedig a jól megszokott módon köszöntjük majd a születésnaposokat is, az Osan Áruház születésnapi meglepetés tortájával. Ma egyébként maximum 26 fok lesz, olyan sok felhő délutánra már nem lesz felettünk az égen, viszont most még borongósabb az időjárás, és a következő napokra is jellemző, ez egyébként jelenleg 21-22 Celsius fok mérhető Szegeden, így készüljünk, hogyha most indulunk éppen valahova.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Erre nagyon buli.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei teszt

0: Egy Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
3: A 800 grammos 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 grammos Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
5: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
4: A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozólag berendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
6: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtőklímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
7: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
7: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
7: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
7: Hosszabbítsd meg a nyarat.
8: Már nem tankötelesd, de érettségizni szeretne?
9: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
8: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
10: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Ez reklám volt.

0: A konzultáció szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Még a nyáron nyitott a cég a Szegedi Családi és Gyermekjóléti Központtal közösen egy szobát, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, akik például máshol nem találkozhatnak a szüleikkel. Október közepén pedig a Veled Közösen programban hirdetnek pályázatot, amelyre a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó non-profit szervezetek pályázhatnak. Bálint Attila, az IKEA Magyar Piacért felelős fenntarthatósági vezetője elmondta, a pályázat nyerteseinek abban tudnak segíteni, hogy a lakótereiket, gyakran használt helyiségeiket átalakítják, bebútorozzák.
1: Ugye látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy bármiféle támogatást tudjunk nyújtani, akár pénzbeli, akár tárgyi adományozást a releváns civil szervezeteknek, hogy hátrányos helyzetben élő emberek számára. Gyermekotthonok, tanodák, tényleg elég nagy az a portfólió, ahol próbálunk segítséget nyújtani.
0: Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Szegedi Naposoldal a Sérült Emberekért Alapítvány. Az elmúlt 30 évben számtalan programot, tábort, közösségi eseményt és érzékenyítő kezdeményezést valósítottak meg, miközben folyamatosan keresték azokat a lehetőségeket, amelyekkel a fogyatékossággal élő emberek és családjaik mindennapjait könnyebbé és színesebbé tehetik. Ezt a különleges évfordulót egy jubileumi gálaesttel ünneplik meg szeptember 18-án az Agórában. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az Exen. Serafin szerint az Európai Bizottság most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül a bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be még 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 2025 végén is elbukott 1-1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. És végül űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsájtanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-szal, ugyebár szeptember 17-ig tart a lezárás a Kávária sugárúton, ott a vasúti átjáró miatt nem tudunk áthajtani. Nagy a torlódás miatt, akár befelé a Móravárosi körút környéke is jobban le van terhelve, de egyébként a Dorosbaj úton is többen autózunk emiatt, sőt főként legtöbben a Fonógyári úton szöknek el és jönnek ebbe az irányba, ezért a lámpás körforgalomnál befelé a városban kijelentett, hogy napok óta nagyobb a forgalom. Erre mindenféleképpen figyelj, hogyha pedig van jelzésed a városból, akkor szólj nekünk. A 0630-299-88-88-as számunk hívható, de SMS is küldhető rám, ki utat.
2: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, az Osonáruház születésnapi tortájával ma is meglepünk valakit, ahogy azt szoktuk is, és jönnek a jó zenék a munkaidőt közbenre. 8 órán keresztül egyszer csak egy szegedi kedvenc, Purple Disco Machine, Ozzy, szökezzük a short Beat of Your Heart.

0: Kygo, Khaled és Griffin újdonsága, ez volt a Save My Love itt a Rádió 88-ban, és ha nem csak a szerelmet, hanem mondjuk egy-egy ételt is megmentenénk a kidobásból, akkor a mostani megszólalásom is erről szól, hogyha maradt mondjuk egy kis sült krumpli a tegnapi vacsorából, akkor ebből egy nagyon jó reggeli lehet akár több napra is, vagy gyors vacsora. A tanács szerint vágjuk kisebb darabokra, pirítsuk át egy serpenyőben, üssünk rá 2-3 tojást, mehet hozzá kis hagyma, paprika, reszelt sajt, aztán az egészet kicsit össze kell sütni, amíg a tojás megszilárdul. Egy kis tejföllel, friss zöldséggel tálalva, pedig már is kész egy kiadós, krumplis tojásos egytálétel, csak hogy ne a kukában landoljon a sült krumpli. Jörömen Schulz, az Állányi feldolgozással.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyere.

0: az Airi Mafia és Marsalkó Dávid. Ez volt a hajnali kör. Itt a 88-ban pedig nem sokára a születésnaposokat is köszöntjük, illetve program lehetőségeket is hozok, na meg velünk van sok csúcs szuper szegedi kedvenc. Jön majd hamarosan Rihanna például. Lesz a Don't Stop the Music, rögtön a hasznos tudnivalók után pedig Shawn Mendezzel folytatjuk a zenei sorunkat majd. A munkaidődben egy szegedi kedvenc csak egyszer, 8 órán keresztül nem ismétlünk, nem sokára a Treat You Better-rel folytatjuk.
1: Dani.
2: Kedzo.
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
6: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
9: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
10: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
11: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
0: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
12: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
13: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
14: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
15: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
16: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
15: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
17: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Ez reklám volt.
18: Nézzünk néhány program lehetőséget. Ma 18.45-től a PIK Arénában indul az OTP Bank PIK Szeged, IFK Krisztiánsztád EHF-BL kézilabda mérkőzés, illetve sport, az újszegedi sportcsarnokban is vár ránk a Naturtext SCS Szedeák, a szolnoki olajbányász ellen lép majd pályára. Bulizhatunk is a Hungiban, este 11 órától Jújú, TTK, BTK, BBMK félévnyitó, a Vintage élőzen és bluesest pedig adta, a Café & Bárban vár este 8 órási rajtal. Jó szórakozást!
4: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.

0: Rihanna és a Don't Stop the Music a 88-ban. Most a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: A vonal túl végén pedig már itt is van velünk, ha minden igaz, Balázs.
2: Én vagyok, szia.
0: Nagyon örülök, hogy elértelek és felkaptad a telefont. Balázs, azért csörögtünk rád, mert elláttak minket információval, hogy ma ünnepled a születésnapodat, így szeretnénk meglepni egy kis tortával. Boldog születésnapot kívánok.
2: Köszönöm szépen.
0: A meglepetés torta pedig az Auchan áruház belga csokis tortája egyébként. Remélem szereted a csokis tortát.
2: Igen, szeretem.
0: Nagyon szuper. Meg még meglepetésként itt van előttem egy egészen komplexen összefoglalt üzenet, melyben szeretnének köszönteni, és megosztották velünk, hogy 32 éves lettél, és aki írta az üzenetet, így fogalmazott, hogy anyukájával 40 éve vagyunk barátok, így Balázs életének minden fontos eseményén ott lehetünk, szinte családtagnak számítunk, és hát nem is tudom, mikor teltek el úgy az évek, hogy ma már két gyönyörű kisfiú édesapja és vállalkozást is vezet, és hatalmas dolgokban neki kezdett, óriási terhek nehezedtek rá, de állja a sarat, ezért büszkék vagyunk rád, szurkolunk neked, de féltünk is egyben, Isten éltessen. Erika és családja köszöntött rajtunk keresztül.
2: Köszönöm szépen.
0: Üzensz-e nekik vissza valamit, hát itt azért rengeteg minden meg volt fogalmazva.
2: Igen, köszönöm szépen nekik, majd mindjárt fel is hívom őket, hogy személyesen így a telefonba is megköszönöm nekik.
0: Szuper, szuper. Örülök, hogy így sikerült összehozni a dolgot. Neked pedig akkor nagyon boldog születésnapozást kívánunk mára, egy kicsit jut majd a jóból, tehát nem csak melóval kell foglalkozni ma?
2: Nem, délután lesz egy kis lazítás, és jönnek barátok, meg ilyenek, és akkor egy kicsit pihenünk is.
0: Na, jól van. Ezt örömmel hallom, akkor teljesen jól majd a délután. A nyeremény átvétellel kapcsolatos minden tudnivalót pedig nem sokára küldünk, és még egyszer hagyj kívánjak boldog születésnapot.
2: Köszönöm szépen.
0: Legyen szép napod, szia-szia! És nagyon boldog születésnapot kívánunk még Paplacinak, Révész Mátinak és Szövő Dórát is köszöntik ma. Sipos Tünde, ahogy egy Lacink is ma ünnepel, de mellett a Halász Edinát, Vida Dominikát, Paplacit is köszöntik, Halász Edinának még egy köszöntés érkezett, illetve Kordás Zoltánnak is nagyon boldog szülinapot kíván a 88.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.

Ray Dalton és a Blood Running itt a 88-ban. A következő órában is veled a Hello Szeged, lesz majd ma még játék is, már most lehet jelentkezni az I Love Szeged játékra teljes névvel és a rádió szlogenével a 0630-299-88-88-asra küldelezt, és tiéd lehet akár ma a páros mozi egy a belvárosi moziba, vagy a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Az időjárás előrejelzésre rápillantva pedig, hát kapunk majd azért az őszből rendesen az előttünk álló időszakban.

0: A magyar termékek értékeire, a hazai gyártás megtartására és erősítésére hívták fel a figyelmet Szegeden is a 20. Coop Rallin. A szakmai programsorozaton elsősorban Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártói és az üzletlánc tagvállalkozásai vesznek részt. Gál Bence, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium helyettes államtitkára a szegedi eseményen elmondta, a cél, hogy 8 éven belül sokkal több egészséges és élelmiszerműveltebb ember éljen az országban.
1: Nagyon örülünk annak, hogy ebben olyan partnerekkel előtt, akik ezekkel a megoldásokkal tudják szolgálni azt, hogy a friss magyar élelmiszerek a lehető legrövidebb ellátási lánccal jussanak el a fogyasztókhoz. A jövő élelmiszervállalkozóit az innovatív új megoldások kipróbálása jellemzi.
0: Külön BYD brigádja lesz a szegedi hulladékgazdálkodási non-profit Kft.-nek október 1-től. A szeged.hu azt írta, ezeknek a munkavállalóknak az lesz a feladatuk, hogy az egyelőre még épülő BYD gyár területéről a kommunális, illetve csomagoló anyag hulladékot elszállítsák. Ha elkészül a gyár és elindul a termelés, a megbízás ugyanúgy él tovább, csak akkor már a BYD szemetét kell elszállítani a gyár területről. Makrai László, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, kezdetben a központi telephelyükre, majd a Délép ipari parkba szállítják a hulladékot, ott válogatni és kezelni is tudják. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1 millió darabbal nőtt. És végül kiemelkedő magyar eredménnyel zárult az IFPI legfrissebb európai zeneipari összesítése. Des lett az Európai Unió legeredményesebb helyi előadója. A magyar zenész 8 dallal szerepel a hazai éves Single Top 10-es listán előadóként vagy közreműködőként, miközben Magyarország az egyik leggyorsabban növekvő zenei piac lett Európában. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al, bármit láttál, tapasztaltál, értesíts minket, és így a szegedi autózókat is róla. 0630-299-88-88, itt érhető a stúdiónk, hívhatsz is, illetve jöhetnek az SMS-ek is, hogyha éppen úgy kényelmesebb. Az biztos, hogy nagyobb a torlódás, szeptember 17-ig számíthatunk arra, hogy lezárták a Kávária sugárúton lévő vasúti átjárót, emiatt pedig többen kerülnek a Fonógyári úton, majd pedig befelé a Dorozsmai úton a lámpás körforgalom irányába. Itt a legnagyobb a torlódás, de egyébként valaki már az 502-esen elkerül, és itt Alsóváros felől jön be a városba, tehát itt is lehet nagyobb dugókra számítani, illetve több piros lámpaváltást nyitott meg kell várni a városba beérve mindenképpen. Bármit láttál, várjuk a tudnivalókat, tehát én jó utat kívánok!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Folytatódik a Hello Szeged, a munkaidődben pedig 8 órán keresztül kétszer ugyanazt a dalt nem hallod nálunk, nem ismétlünk, a munkában sem jön jól ez, hogyha kétszer kell elvégezni egy feladatot, egy dalt is jól esik egyszer a maga idejében meghallgatni. Itt van Ritóra és a Your Song!

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.

gondolta volna, hogy Kanadából egészen Szegedig is ilyen jól elér a híre? Ő volt The Weeknd, a Save Your Tears szólt a Rádió 88-ban. Egy valamit nagyon szeretünk itt Szegeden, a Rádió 88 online zenei teszélyből, többek között ez is kiderült, de hogyha szavaznál még dalainkról, akkor ezt megteheted a radio88.hu/zene oldalra ellátogatva. Hogyha levoksolod az aktuális 20-as zenei listánkat, akkor pedig akár meg tudunk lepni, egy kis szerencsével párosítva, nyereménnyel is páros belépőt lehet elvinni a heti kitöltőknek a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Tele vagyunk nyereményekkel és jegyekkel, és itt is osztogatjuk őket. Rádió88.hu/zene, mondd el a véleményed, akár korábbi dalainkról, akár pedig a legújabb szegedi kedvencekről, amikkel még csak most ismerkedünk. A Honeybees és Daniel fizenéje is egy friss, ropogós kedvenc, ami nagyon jól szerepel a magyar zenei paletten. Itt a Bárcsak lennék a 88-ban.

0: is vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Lady Gaga szállította a lendületet, ez volt Just Dance 88-ban. És sok jó szegedi kedvenc velünk a folytatásban is, nem sokára hozok néhány tippet az egészség megőrzés jegyében, és majd Britney Spears-el utazunk az ezred fordulóba. Egy nagy szegedi kedvenc az Oops I Did It Again, rögtön a hasznos infók után pedig Miles Smith és Niall Horan jönnek. Ez lesz a Drive Safe, elejétől a végéig az összes dal, itt a 88-ban nem soká.
1: Dani,
2: Kedzó,
1: szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
8: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
8: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
10: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Diego Szeged. Vásárhelyi Pál utca 3-5. Telefon 62-422-448.
12: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
5: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
7: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opus Tasseri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regán Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: Ez reklám volt.
0: Néhány szóban, gondolatban az egészségünkről. A Kabai Patika szakemberei szerint a szezonális allergiás náthát leggyakrabban a szervezetbe jutott pollenek vagy egyéb allergének okozzák. Ezekre az egyébként ártalmatlan anyagokra az immunrendszer túlzott, téves reakciója alakul ki, amelynek során hisztamin felszabadulás történik. Ez duzzanatot, vörösséget, viszketést, váladékozást okoz az orrüregben, a szemben és a légutakban. Az allergiás tünetek kezelésének módjai között elsődlegesen lehet az allergén kerülése. Másodlagosan, ha a tünetek már megakadályoznak minket a szokásos napi életvitelünkben, akkor érdemes megfelelő antihisztamin tartalmú gyógyszeres kezelést választani és figyelni a jeleket.
4: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Kill és David Guetta, ez volt a Remember a Rádió 88-ban, és hogy legyen mire emlékezni, nézzünk néhány program lehetőséget. Ma este 8 órától a Taka Café & Barban vintage élőzen és blues estel kedveskednek a jelenlévőknek. A Hungiban este 11 órától pedig indul a Juju, TTIK, BTK, BBMK félévnyitó parti. Naturtex, SZTS, EDEAK, Szolnoki olajbányász összecsapás, az újszegedi sportcsarnokban 18.30-tól, a Pikarénában pedig 3.47-től érkezik az OTP Bank, Pixeged, IFK, Kristianstad, EHFBL kézilabda mérkőzés. Jó szurkolást és jó szórakozást a programokhoz mára, illetve van egy holnapi ötletem is, a Campus Gólya Party Rádió 88 DJ-kkel a Campus Beer & More-ban már este 7 órától várja a szórakozni vágyukat. Timo Corvin és Peter Lohner zenél majd a Rádió 88 kötelékéből. Jó feltöltődést! Jön Britney Spears!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert,

0: Bruno Mars egyik legújabb szóló munkája, az I Just Might szólt. Itt a 88-ban, a következő órában pedig vár az I Love Szeged játék is. Küld el SMS-ben a teljes neved és a rádió szlogenét, és tiéd lehet a páros mozi, egy a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrázza páros meghívása. Jelentkezzés, játszunk a következő órában egy jót. Ma 26-27 fok lehet a városban, érkezett egy hideg front, ami lehűlést hoz magával a következő napokra is, illetve záporeső zivatar érkezése sem kizárt.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Figyelj az elsőbbségadásra, különösen az iskolák közelében, a korlátozott sebességű övezetekben, figyelmeztetnek a rendőrök. Az egyenrangú utak kereszteződésénél jobbkész szabályt kell alkalmazni, szóval behajtás előtt győződj meg arról, hogy jobbról nem jön senki. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják, ezért érdemes a szemkontaktust keresni a többi járművezetővel.
4: A tanévkezdés időszakában a forgalom dinamikája megnövekszik, erről árulkodnak az ilyenkor jellemző forgalmi dugók.

0: cseppelet, és mivel nem használt biztonsági övet, kirepült a megpördülő kocsiból. A balesetben életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ügyében most a Szegedi Járásbíróság dönt majd. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesznek a visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái. Magyar Péter miniszterelnök a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. És végül több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al nagy torlódásokkal lehet még mindig találkozni a városban, főként a Kálvária sugárúton lévő lezárás miatt a vasúti átjáróban dolgoznak a szakemberek. Nagyobb a forgalom, most főként a Dorosmai úton befelé a lámpáskör forgalomnál is lehet erre számítani. Bármit láttál, várjuk az infókat, jó utat kívánok!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Ebben az órában indul az I Love Szeged játékunk, nyerhetsz páros mozi egyet a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását, küldd el SMS-ben a teljes neved, illetve a rádió szlogenét, és már regisztráltad is magad a játékra. Olivia Dean zenével indítjuk ezt az órát, Melanie!

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Blue Control és a Heat 'Em Up Style itt a 88-ban. Most az I Love Szeged játékkal folytatjuk, majd pedig jön az X.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Viktória van itt velünk a vonalban. Szia, szia, köszöntelek a játékban.
3: Sziasztok.
0: Na hát nemrég megbeszéltük adáson kívül, hogy vehetjük úgy is, hogy szegedi vagy, és menni fog a játék. Megosztjuk-e a hallgatókkal, hogy egyébként honnan telefonáltál?
3: Igen, megoszthatjuk. Én jelenleg dolgozok.
0: És egyébként Újszent Iváni vagy. Lehet nem volt egyértelmű az átvezetésem, arra gondoltam egyébként.
3: Bocsánat, igen, akkor Újszent Iváról, igen.
0: Figyelj, ez egy sunyi hétfő, ami csütörtök egyébként, erre könyveljük el szerintem a dolgot.
3: Igen.
0: Viszont inkább kanyarodjunk is rá a játékra, mondom az állításokat, és akkor nézzük majd, hogy melyik a hamis, a végén megbeszéljük. No, itt az első állítás, ami így hangzik. A Szent István téri víztorony egyik Bece neve az Öreg Hölgy. Mondom a második állítást is, ez pedig így hangzik. Szegeden egyetlen lovas szobor sem található. A harmadik állítás pedig az, hogy Szegednél kettő folyó találkozik, mégpedig a Tisza és a Maros. Szerinted melyik a hamis?
3: Szerintem a második.
0: Igen, a lovas szobros, hogy egy sem található. Igen. Szegeden.
3: Én szerintem van lovas szobor Szegeden.
0: Szerintem is, nagyon sok, gratulálok!
3: Nagyon jó.
0: Jól eltaláltad, tiéd mind a kettő nyereményünk, mégpedig a páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Nagyon jól megjelölted a hamis állítást, szóval tényleg jól sikerült ez a dolog, gratulálok!
3: Köszönöm szépen!
0: Jól van, köszönöm, hogy rabolhattam az idődet, legyen nagyon szép napod és kitartást a munkában, minden infót küldünk nem sokára SMS-ben.
3: Rendben várom, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én is, ne viccelj. Szép napot, szia-szia!
3: Köszönöm, szép napot, sziasztok!
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk.

0: Népszerű belga DJ Lost Frequencies és a Rise című dala szólt nálunk. Itt a 88-ban pedig sok szegedi kedvenc a folytatásban is, még az ebédidő előtt is beleférnek a legjobbak. Itt lesz majd Kato és a Turn the Lights Off például. Mutatok egy részletet. Idén vált igazán felkapotta a dal, no meg már évek óta velünk Ellie Goulding is például. Folytatjuk konkrétan a zenei sort azonnal a hasznos tudnivalók után, de mind a két dalt hozom itt a 88-ban majd.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfüm. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
6: Költséges volt az iskola kezdés.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
2: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
3: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
5: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
6: Katéteres vízérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Vízérklinikán. www.irsebész.info.
7: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pick-upja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
8: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
9: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
8: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
9: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
8: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
9: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
8: Hosszabbítsd meg a nyarat. Ez reklám volt.
10: Nézzünk néhány program lehetőséget. Ma 18.45-től a PIK Arénában indul az OTP Bank PIK Szeged, IFK Krisztiánsztád EHF-BL kézilabda mérkőzés, illetve sport, az újszegedi sportcsarnokban is vár ránk a Naturtext SCS EDEák, a szolnoki olajbányász ellen lép majd pályára. Bulizhatunk is a Hungiban, este 11 órától Jújú, TTK, BTK, BBMK félévnyitó, a Vintage élőzen és bluesest pedig adta a Kakáfén bárban vár este 8 órási rajtal. Jó szórakozást!
11: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Tele vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

volt a JD, a Rádió 88-ban. A munkaidődben ma is a Hello Szeged szól. Jövő héten is szeretnénk, ha velünk rádióznál, és szeretnénk, hogyha értékes nyereményeket is be tudnál zsebelni. Indul szeptember 14-én az RK 15. születésnapi játéka a Rádió 88-ban. Több mint 1 millió forint nyeremény vár több héten keresztül itt a Rádió 88 műsoraiban. A játék ideje és első napjai alatt naponta 2 alkalommal, délelőtt és délután nyomokat adunk a műsorunkban és a közösségi média felületeinken. Ezek vezetnek majd el egy Szegeden elrejtett QR kódhoz, amit ugyebár a telefonnal lehet beolvasni. Figyelj minden apró részletre, fejtsd meg a nyomokat, találd meg a kincset és csapj le az Árkád Szeged ajándékkártyára. A stábunk pedig már a helyszínen várja majd a leggyorsabb kincsvadászokat, így a keresés legjobb pillanatairól senki sem marad le. Itt a 88-ban pedig a jó zenékről sem, mindjárt itt a beígért Kátóddal, a Turn the Lights-a, felőtte pedig állok és jazzlin pörgetik a délelőttöt még. Ez a Summer's Back.

0: Nickelback és a How You Remind Me a 88-ban. Nem sokára hozom a nap legmenőbb dalát a következő órában. Ezzel is együtt rádiózhatsz, majd jönnek a friss közlekedési hírek és információk, meg a hírek a nagyvilágból és környékünkről. Az időjárásra is érdemes rápillantani, ugyanis nagyobb lehűlés érkezik a hétvégére. Elő kell venni majd az őszi ruhatárból mindent, amit csak lehet. A hétvégén akár 9-12 fok is lehet hajnalban, na de koncentráljunk egyenlőre a mai napra. Egy picit borongósabb az időjárásunk, van felettünk egy hideg front, ami 26-27 fokokat ígér már, de holnap is már csak 20-21 fok lesz. Erre készülj!
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
3: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out.
1: Ma este is hét Klub 88. Az este itt kezdődik.
3: Itt kezdődik.

A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a Szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a

0: Hiába végzi el a légtelenítést, a radiátorokban rekedt levegő problémát okoz az épületek teljes fűtési rendszerében. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. És végül betörtek Quentin Tarantino Los Angeles-i otthonába. A rendőrség egy csupa fekete ruhába öltözött betörőről kapott bejelentést. A férfi behatolt a rendező birtokára, majd megpróbált a házba is betörni. A második emeleti ablakon próbált meg bejutni az ingatlanba, de nem sikerült. A tettes elmenekült, mire a rendőrök kiértek, azóta is keresik. A kétszeres Oscar-díjas rendező nem tartózkodott otthon az incidens ideje alatt, ám mások voltak a házban. Nem ez volt az első alkalom, hogy betörnek a rendezőhöz. 2018-ban úgy rabolták ki a házát, hogy maga Tarantino is otthon volt, sőt össze is találkozott a betörőkkel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó utat kíván a Rádió 88! Ne feledkezzünk meg róla, hogy a Kálvária sugár úton a vasúti átjáró lezárva miatt ott nem tudunk behajtani a városba. A Fonógyári úton is megnövekedett forgalommal lehet emiatt számolni, illetve befelé a városba. A legtöbben a lámpás körforgalmat közelítjük meg. Itt egy picivel nagyobb a torlódás, hogy csúvatosan bármit tapasztaltál, pedig várjuk az információkat, hívj, vagy küldj SMS-t 0630 299 88 88. Jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
2: Ahogy ígértem, nem sokára hozom a nap legmenőbb dalát, egy újdonságot mutatok majd be az óránk első felében, és jönnek a szegedi kedvencek, de a munkaidődben egy szegedi kedvenc csak egyszer a változatosság jegyében. Harry Styles indítja az órát, szól már is, az ez itt was.

0: A Bon Jovi és az It's My Life a Rádió 88-ban, ezzel csaptunk a húrok közé, és most egy újdonsággal érkezik a nap legmenőbb dala Katy Perrytől, aki most egy olyan időszakáról énekel, amikor végre eljutott oda, hogy nem akar mindenkinek megfelelni. A Watch It Burn idén nyáron jelent meg, és arról szól, hogy évekig próbált alkalmazkodni, elfelejteni fájdalmakat, aztán egyszer csak inkább elengedi az egészet, és hagyja, hogy a múlt elégjen. A dal különösen aktuális most, hiszen szeptemberben mozikba került a párizsi koncertfilmje is, ami a 2025-ös 91 állomásos Lifetime Tour időszakát mutatja be, vagyis éppen azt az időszakot, amikor Katy Perrynek a magánéletében és a karrierjében is volt mit feldolgoznia. Hát akkor ennek lezárásaként érkezik most egy lendületes belevaló dal, a Watch It Burn.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.

0: Az Imagine Dragons és a Whatever It Takes itt a Rádió 88-ban. Nem sokára pedig érkezik majd Miley Cyrus is. Velünk lesz majd a Wrecking Ball-os korszakából a dal. Elejétől a végéig is hozom majd egyelőre egy kis részlet. Szól majd ez az ebédidő második felében, és rögtön a hasznos tudnivalók után Sam Smith és Normani kezdenek majd rá. A Dancing with a Stranger rögtön elejétől a végéig.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagyfölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
3: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
1: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
4: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
6: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
7: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatok, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
8: Új konyhát akarok. Nincs vita.
9: Oké, de az ajtót is cseréljük.
8: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
9: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Nándor utcában, Kreadors, nyilázzárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
8: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
10: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
11: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
12: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
13: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
14: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
15: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
14: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
16: Tudta, hogy újraértéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
12: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
1: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
17: A szakemberek szerint Szegeden az elmúlt években jelentősen emelkedtek az ingatlanárak, és a város ma már a vidéki élmezőnyben van. 2026-os évünk elején a lakások négyzetméter ára nagyjából 850 ezertől 1,4 millió forintig mozgott, sok esetben átlépve az 1 millió forintot is. Egy átlagos lakás ára már a 70 millió forint fölött jár, bár az elmúlt évben bizonyos típusoknál közel 20%-os drágulás is volt, most lassulás látszik. A kereslet megtorpant, a kínálat pedig bővült. Az új építésű lakásokért akár 1,2-1,4 milliót is kérnek négyzetméterenként. Összességében stabilabb, kiegyensúlyozottabb piac alakult ki óvatosabb befektetőkkel jelenleg.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

88. Nézzünk néhány program lehetőséget. A Campus Beer & More vár holnap este 7 órától a Campus Gólya Party a Rádió 88 DJ-kkel. Már Timóval, Corvinnal és Peter Lonerrel készül az estére majd, hogy felpörgesse azt. Agóra díszterem holnap este 6 óra, a Magyar Zombi Vígjáték nézhető meg, a Szegedi Csillagvizsgálóban pedig a jól megszokott módon érkezik este 7 órától a péntek esti csillagászat. Bréda Biával lehet találkozni a Bárkában este 10 órától, illetve a GTA Party Before GTA 6. A Rézművessel és Belánóval a Hungiban este 6 órától indul majd el, a Tiszadokkon pedig International Students Welcome Party este 11 órától, majd a Hiperkarma is koncertezik a városban a Rockport 62-n este 7 órától várnak. Jó szórakozást kívánok, ezek voltak tehát a pénteki programok. És eljött a búcsú ideje is, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 4 órában, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, már is jön a Lottika Mixer, Csabi már a stúdióban, szép napot!

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Sims és The Door a 88-ban. Na meg nagy lendülettel és rösssel elindul már is a Lottika Mixer. 25 Celsiusok felhős idő, egyébként szerintem nagyon szerethető és kellemes. Eső az egyelőre nem tarkítja a térséget, és hát a holnapra beígért eső is egyre inkább óvatosabbnak ígérkezik. Ma egyébként hidegfronti hatás azért ettől függetlenül van, ha némi fejfájás, álmosság, egy picit egyébként én azt érzem, hogy kell egy negyedik kávé is, az ennek a számlájára írható. Itt a 88-ban pedig a friss infók után jön a Don't You Worry Child.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
5: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba is, kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
6: Ősszel is fogyaszt a zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
7: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: Ez reklám volt.
8: Kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
9: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
8: Megkezdte a rendszereinek felkészítését a következő fűtési szezonra a Szegedi Távfűtő Kft. Annak érdekében, hogy minden gördülékenyen történjen, azt kérik, hogy minden radiátor nyisd ki teljesen a termosztatikus szelepet, mert ezzel megkönnyíted a rendszer légtelenítését. Amennyiben a szelepek zárva maradnak, a szetáv hiába végzi el a légtelenítést, a radiátorokban rekedt levegő problémát okoz az épületek teljes fűtési rendszerében. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető

0: hogy maga Tarantino is otthon volt, sőt össze is találkozott a betörőkkel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ugyan egy órával ezelőtt érkeztem, de meglehetősen erős volt a forgalom a Kossuth-Lajos sugárút, Dorozsmai út környékén, nyilván a Kávária sugárút lezárása okán. Nem torlódás volt, csak sok volt arra felé az autós. Ezt tapasztaltam, meg a 47-esen Vajhát térségében megint volt lassabban haladó munkagép, ott ügyködtek, mókoltak picit az útmenti növényzettel, ott erre lehet számítani, és tudod, mire számítok én? Napközben, útinfokra, akár tőled, ha úton vagy, 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: Indul a mandula, kezdjük már is a Lottika Mixert a Rádió 88-ban. A mikrofonnál a következő 6 óra hosszában Szeri Csaba. Sok érdekességgel készültem, és még annál is több szegedi kedvenccel, meg lendülettel, hogy a munkaidő utolsó harmadát is elpörgessük. Jön a Don't You Worry Child már is.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

A dal, ami jött, látott és győzött, Bajnex és Nagy Bogi közösen, nem hiszek, az iménti percekben itt a 88-ban. Pici stílusváltás volt ez Boginak, de nagyon jól állt. A Genzo meg a Danina pedig nagyon jól állt a reggelben, egy sorsolás, a srácoknál egy pikk szegedi szezonbérlet. Ráadásul páros szezonbérlet talált gazdára, minden egyes hazai mérkőzésre följogosít, akár egyébként a nyertesek, nem tudom, hogy elvitték-e. Nincs itt egyébként, én próbáltam megkeresni, mondom, mintha én nyertem volna meg. Nem így jött ki a lépés, pedig tényleg izgultam, rengeteg üzenet jött, és aki nyert, az már egy a Kristianstad ellen egyébként a mai mérkőzésen, akár ott is lehet. Genzo és Dani pedig holnap is itt lesznek már 6 órától a Rádió 88 mikrofonjai mögött. A téma pedig egyébként abszolút aktuális lesz, hiszen a hétvégében az E-Street parádéra lehet számítani, ennek kapcsán pedig Szabó László és Kolonics Erika szervezők osztják majd meg a kulisszatitkokat és a részleteket. Különleges és izgalmas rendezvénynek ígérkezik mindez. Különleges dolog pedig a 88-ban egymás hegyén hátán most a BTS nevű formáció a dél-koreai régióból, a Dynamite-tal már itt a srácok.

0: lüktető zenei alap, a szöveg viszont azért meglehetősen drámai. Horváth Tamás és a Megszakad, ami 22-ben karácsonyi ajándékként érkezett a hallgatóknak. Én pedig a délután folytatásában nem leszek resti játékot hozni, meg akár egyébként a tornával, mint olyannal, főleg egyébként a gyermekek tornájával is foglalkozunk, a sportággal. Mindjárt itt a 88-ban, ahol persze dalokra is lehet számítani. Például a Maroon 5 és Christina Aguilera közösére. Ez mit fütyörészni, ugye? De jön Calvin Harris és a Blessings is. Hiszen nem kérdés, el vagyunk látva Szeged kedvenceivel, mindjárt érkeznek ezek a felvételek. Na meg holnap 9-től majd, Dávid.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
11: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
10: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
12: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláv. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláv.hu.
13: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
14: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
15: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged-Algyői út 40.
16: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
17: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
13: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felépülésre. elfelejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ma két helyen is zeng majd a Hajrá Szeged. Egyrészt a PIK Arénában 18:45-kor a Szeged a Krisztián Staddal mérkőzik, BL kézilabda meccs. Az Új Szegedi Sportcsarnokban pedig, hát egyébként kicsit szomorkás, de pont ugyanaz az időpont, vagy nagyjából 18:30-kor a Szedeák a Szolnoki Olajbányásszal mérkőzik, úgyhogy a sportkedvelőinek választaniuk kell. Aki pedig bulizna, hát neki is van választási lehetősége a Hungiban, Jugyú, TTK, BTK, BBMK félévnyitó ma, a Raport 62-nél a Lecsapánk, a Kipex, a Toxic Arrows zenélnek majd, a Taka Café és Bárban pedig vintage élőzenés blues est lesz a mai napon. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

0: Rádió 88, az életünk része.
1: Állat a párnám sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: Pippát hallgattuk, aki egyébként annak idején pincérnőként dolgozott, és saját bevallása szerint leöntötte egy hollywoodi ismert rendezőt egy tál meleg levessel. Hát akkor az nem volt egy jó ötlet, bár a mai napig nem árult el, hogy ki volt az a rendező, állítólag ismerjük, ő se nyilatkozott. Itt a 88-ban viszont van, aki nyilatkozott nekünk, hiszen az Arany Torna DS-e, Szegedi Szertorna Sportegyesület már tart edzéseket, és ide bizony a fiatalokat. Nemes Roli kollégám pedig egyébként ott is volt egy ilyen edzésen, ő nem állt be, de ha már ott volt, akkor Bélteki Péterrel beszélgetett ennek kapcsán.
1: Ha jól tudom, akkor 4-5 éves kortól javallott először részt venni egy ilyen torna foglalkozáson. Miért pont ez az életkorban megszabva erre?
2: Mert ebbe a korba már láthatóak azok az alapvető képességek egy gyereknél, amik által később belőle versenytornász is lehetséges. Ez az első ok. Hogyha végül nem lesz versenytornász, akkor olyan alapokat ad a jövőben a mozgás szeretete iránt, olyan mozgáskoordinációs készségeket fejleszt a torna, amit a későbbiekben bármilyen sport
1: Tud majd kamatoztatni,
2: igen.
0: Egy kis szertorna, amit úgy tűnik, hogy nem lehet elég korán elkezdeni. Itt a 88-ban pedig, hát nem elkezdjük, hanem csak folytatjuk, amit szoktunk. Szeged kedvencei pörgetjük. Én a Temper City, a Self-Aware-rel.

0: amit Pitbull majdnem nem is Kesával készített el. Mert hogy az eredeti terv az volt, hogy Rihanna lesz majd Pitbull éneklős társa, csak Rihanna pont akkor készített Shakirával egy közös dalt. Hát lássuk be, azért mondjuk mindannyian Shakirát választanánk egy kopasz, fukszokkal teli, pakolt fiatalemberrel szembe. Viszont hát Rihanna is így tett, Kesának pedig. Azt nem mondom, hogy a lehulló jutott, mert azért nagy sláger lett ez. Ez a 88-25 Celsiusok jelenleg, ami tapasztalható. Felhős időnk van, hidegfronti hatás is egyébként a nyakunkon van. Másrészt pedig a hajnali éjszakai hőmérséklet olyan 17 Celsiusok környékére mérséklődik majd, holnap pedig nem is szökik el a hőmérőkben a higanyszál, vagy föl 21 Celsiusoknál nem ígérnek többet.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó is.

0: 150 szabálytalanul közlekedő biciklist és rollerest bírságolt meg az elmúlt hónapban a szegedi önkormányzat. Véget ért a hónapokig tartó türelmi idő. Augusztus óta 47.000 forintra büntetik azokat a bringásokat és rollerezőket, akik a járdákon, a tiltás alatt álló közterületeken vagy a sétáló övezetekben nem szállnak le a járművükről. Minszky József várospolitikai alpolgármester elmondta, a büntetésekből befolyó összeget a helyi kerékpárút hálózat fejlesztésére fordítják.
1: Tavaly novemberben hoztuk meg az önkormányzati rendeletet, nagyon-nagyon hosszú idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy önkéntes jogkövetésre álljanak át a így közlekedők. Szigorúak a büntetések, én mindenkit arra kérek, hogy ott, ahol nem lehet tekerni, vagy hajtani, ott tolja a kerékpárját, illetve a rollert.
0: Zöld felületfejlesztési pilot programot indít a Szegedi Vízmű ZRT a Rókusi Szennyvíz átemelő telephelyén. A projekt célja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő természet

hatására, vízmegtartó képességének erősítésére, a biológiai sokféleség növelésére és a nyári hőterhelés csökkentésére. A pilot program során olyan fenntartható zöld felületi rendszer kialakítása valósul meg, amely hosszú távon alacsonyabb víz és fenntartási igény mellett is élhetőbb környezetet biztosíthat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskolakezdését és tanévét segítik. Az ökumenikus segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A

0: Marta veszi az adást, kiszáll a licitből, Edi pedig megszerzi a bikát. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Újat nem mondok vele, de a Kárvárias sugárúton a vasúti átjárónál ugye megvan a lezárás, a Dorozsmain és a Kossuth-Lajos sugárút egy részén egyébként véletlenül emiatt erősebb a forgalom. Az M5-ös autópályán a térségben mókolnak, dolgoznak, akár útburkolati jeleket festenek Balázsa térségében, de itt Szeged mellett is különféle javítási munkák előfordulatok némi forgalom korlátozással, de a Mártéi úton is gondozzák az útmenti növényzetet, ott egyébként bizonyos rövidebb szakaszokon néhol irányítják is a forgalmat féle pályán.
1: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
2: 2 óra 88-ban pedig a Lottika Mixer dübörök további szegedi kedvencekkel, akár egyébként majd az egészségpercekkel is ebben az etapban. Na de, jön Bibi Rexa és a Faithless. Az Insomnia új néven New Religion címmel már itt.

0: Justin Timberlake is közreműködött. Jó, hát egy picit, mert hogy amikor rögzítették a felvételeket Nelly Furtado és Timbalandnak, a Timbalék is ott volt a stúdióban és besegített a többieknek, hát aztán egy készítői kreditet ő nem kapott. Egyébként a videóklipben is a minden igaz fölbukkant, ott a háttérben egy picit lehet látni táncolni. Ez a 88, ahol hozok ötleteket akár filmes frontról, hiszen ugye csütörtök van, akkor mindig akadnak új filmek a hazai filmszínházakban. Ilyen például Ellen Richardson és Owen Wilson új filmje, akció mozi Életfutár címmel, egy fickóról szól, Ellen Richardson alakítja ezt a karaktert, akinek hát tulajdonképpen az a feladata, hogy egy szervet, talán egy májat célba juttasson és segítsen egy kislányon ezzel, viszont bűnözők is szeretnék megszerezni azt a májat. Hát kinek nem kell egy jó máj, és így keverednek bonyolalmakba meg robbanásokba. Állítólag pörgős akciófilm, ami kicsit aggasztó lehet, hogy a Feláldozhatók negyedik részének rendezője követte el, illetve az Átkutott bocorkák talán még 98-ban rémlik. Nem tudom, akkor nem volt egyébként egy hatalmas film a bevételi szempontból sem, aztán egyébként később ilyen kult státusznak örvendett. Sandra Bullock és Nicole Kidman is visszatérnek a folytatásba, amire eléggé sokat kellett várni, de itt van, valamint van animációs film is a Héten egy halacskával, a Duzzogi hal kalandjai a környékbeli filmszínházakban szintén elcsíphető.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

nekem is jár. Ha az elmúlt nyár, mert már beszéltünk így róla szeptember 10-én, legnagyobb magyar nyári slágerét keressük. Dash és Jonfly közösen méltán indul a pozícióért, a kis kecét hallgattuk az előző percekben. Itt a Lottika Mixerben. 88. Oké, ezt a nyár elmúlást nyilván ilyen szigorú értelembe véve gondoltam, mert azért a mai sem föltétlen rossz idő. Holnapra sem mondanak, aztán 21 Celsiusok, az már nyilván picit ősziesebb, de nyugalom, a következő hétre még azért nyárias jellegű időjárásban is úgy tűnik, hogy lehet részünk. Meg rengeteg jó dalban, ezért érdemes a 88-al tartani. Eminemnek például fölidézzük egy 2 évvel ezelőtti visszatérő sikerét.

0: Tehát mit volt tenni? A teste többi részén már elfogyott a hely.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
7: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
8: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
9: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb bulijával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More. Szeptember 11. Péntek este 7 óra. Téged is várunk!
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
11: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
12: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
11: A profi végeredmény miatt két helyszínen vagy üzletünkben, mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
13: Megújult a honlapunk. Pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. Pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
14: Vers és bor mindenkinek. Hello, őj táron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
15: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
16: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont pont a közelemben.
17: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
18: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
17: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
18: www.plazmapont.hu.
19: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A szezonális allergiás nátha nem a legjobb dolog az életünkbe. Ugye az immunrendszerünk túlzott téves reakciója okozza egyébként ezt a kalandot, duzzanat, vörösség, viszketés, váladékozás az orrüregben. Nyami, gondolhatnánk. Viszont egyébként két dolog van, amit ilyenkor tudunk tenni. Az egyik az, hogyha lehetőségünk van, akkor elkerüljük az allergéneket. Ha viszont nem is a tünetek már egyébként akadályozzák a boldogságunkat, akkor lehet, hogy érdemes a megfelelő antihisztamin tartalmú gyógyszeres kezelés választani, legalábbis a kabai patikának ez a tipje és tanácsa. Reméljük tudtunk segíteni.
2: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Smith, aki pofozott már az Oscar gálán, mászott budapesti hidat, hát a vakancs után sok mindent kipipálhatott. Na, persze, ugye volt erről valamiféle listája, abban mondjuk nem föltétlen hiszek. Abban viszont igen, hogy a következő héten elő kell vennünk a ködmönünket. Nem azért már annyira rossz idő lesz, nem ígérnek olyan rossz időt, viszont az a ködmön kell, ami a kincskeresésre alkalmas. Ugye volt az a történet, mert hogy indul a nagy szegedi árkád kincskeresés az Árkáddal és a 88-al közösen. Jövő héten, szeptember 14-től figyeld a műsorainkat. Egyébként is azt gondolom, hogy ezt érdemes megtenni, a következő héten viszont ez hatványozottan igaz lesz. Délelőtt is, délután is, hiszen az éterben, az adásban nyomokat fogunk megadni. Méghozzá olyan nyomokat, amelyek kincshez vezetnek. Nem csak itt az éterben, hanem tulajdonképpen a közösségi média felületeinken is egy elrejtett QR kódhoz visznek ezek, és ha ezt megtalálod, ott bizony az Árkád Szeged ajándékkártyái rapulnak, meglehetősen nagy értékben és összegben, úgyhogy figyeld a részleteket, azt hiszem nem lesz nagyon-nagyon bonyolult a dolog, de hát egy picit biztos, hogy gondolkozni kell, és ismerni kell hozzá alaposan Szeged. Azok járnak majd igazán sikerrel ebben a játékban, és hát az, aki a leggyorsabb lesz és megtalálja ezt az elrejtett kincset. Ez már szeptember 11-én induló játékunk, utána pedig szeptember 24-től majd az Árkád hangvadászat is következik, ott meg rejtélyes hangrészletek csendülnek fel, mi pedig ott is ajándékkártyákkal készülünk, meglehetősen sokkal. Szerintem ez jól hangzik, ahogy Lady Gaga dalára is, pont igaz ez, már itt a Dead Dance a 88-ban.

0: életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
1: Rádió 88.
0: Az életünk.
1: Az életünk része.

0: Képje. Mindenféle kaszkadőr mutatványt egyébként ő maga hajtott végre, meg a fiatalkori ényét is hát ő maga alakította, AI segítségével fiatalították meg őt. Ez a 88, 25 Celsiusok felhős idő, picit ilyen álmosító egyébként, arra jutottunk itt a kollégákkal, de hát oda se neki, szépen lassan majd vége a melóidőnek. A pontot kitesszük, a Lottika Mixer végére, a Lucky Let's Go pedig már is rajtul, itt játékra is lehet számítani, na meg sok szegedi kedvencre. A friss infók után persze.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagyfölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
6: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
7: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
6: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
8: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: A szép szebb, a jó jobb. Ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
10: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Diego Szeged. Vásárhelyi Pál utca 3-5. Telefon 62-422-448.
12: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: Ez reklám volt.

0: legújabb előadása, a halhatatlanságra vágyó királyfi. A gyermekeknek szóló darab díszlete az örökké valóságot egy futószőnyeggel és egy homokórával ábrázolja. Kis Ágnes a Báb Színház igazgatója elmondta, a királyfi kalandjai a képzőművészet, a zene és a mesemondás egyensúlyából kelnek életre.
1: Voltak éppen, hogyha nagyon erőteljesen elemeznénk, akkor azt látnánk, hogy ez a szerelemnek a pályája, amikor van a testi, a fizikai rész, akkor van a szellemi rész, meg van a lelki rész, de hogy külön-külön egyik sem működik a szerelem, akkor működik, ha mind a három láb megvan. És a Halhatatlanság Birodalmában ott van a királylány, aki mind a hármat abszolválja neki.
0: A víziturizmust segítő fejlesztések indulnak uniós támogatással az Alsó-Tiszán és a Maroson, jelentette be Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. A tervek szerint a 2028 közepére megvalósuló fejlesztések eredményeként a Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon alakítják ki a túrázó kikötéséhez szükséges alapinfrastruktúrát. Csanyteleken és Makón emellett mobil konténerekből kialakított vízi túra megálló hely épül. Több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, de éttermi költségeket, úti könyveket, sőt még balatoni kompozást és hivatali VIP bankkártyával fizettek ki az azóta megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal vezető munkatársai, jelentette be a kormány. Azt ígérték, hogy az indokolatlan közpénzköltések miatt megteszik a szükséges lépéseket. A miniszterelnökség adatai szerint 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánci Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal 5,7 millió forint értékben használta a VIP kártyát. És végül Harry Styles újabb hosszabb pihenőre készülhet. A 32 éves énekes egy rajongónak küldött e-mailben jelentette be, hogy a Together Together koncertsorozat 2027-ben újabb városokkal és időpontokkal bővül, ám azt követően egyelőre ő maga sem tudja, hogyan folytatja. Jelenleg New Yorkban, a Madison Square Gardenben ad 30 koncertet, a 2026-os fellépéseket pedig Melbourneben és Sydneyben zárja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Az erősen magyar vonatkozással is birodalom, Move Under the Sun hüzselát dolgozott változatában, vagy kiegészítésében. Az előző percben itt a 88-ban. Ahol most a folytatásban lelki szemeink előtt a holnapi nap lebeg. Szeptember 11-e lesz, a Teodórák egészen biztos, hogy névnapot ünnepelnek. Lehet számítani némi új forgalom korlátozásra, fakivágás miatt 9 és 13 óra között lezárják a Boros József utca Kálvária tér felüli szakaszát. Ezt érdemes nem elfeledni, hogyha esetleg az embernek arra van dolga. És természetesen a Gedzó meg a Dani is jelentkezik. Holnap az E-Street parádéra készülnek majd a srácok, Szabó László és Kolonis Erika pedig szervezőkként lesznek jelen, úgyhogy minden kézzel fogható és hasznos információ szóba tud majd kerülni a holnapban 8 órától.
1: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
2: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire, ennyire nem csalódtál nagyon soha senkiben. Üljünk le, beszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is én.

Kevés a Liar Liar, ami az Pharrell Williams vokálozott, ő volt még, aki 15-14 évesen felfedezte, hogy ez a srác tehetséges. Hát tényleg az. A folytatásban pedig nem csak tehetséges zenészek kapnak főszerepet itt a Lucky Let's Go-ban, hanem jön majd a Csillagos Fény Labirintus játéka is, amelyben 4 fős családi belépőt nyerhetsz most szombatra, mosolyszüret elnevezési programra, ópusztaszerre, na meg újabb kedvencekre is lehet számítani. Például jön a Glass Animals, szerintem vagány dala a Hitwave.

0: ki a csütörtöki buliból. Miért is ne, hiszen akár táncolva is be lehet majd fejezni a munkaidőt. Ezek a dolgok jönnek mindjárt itt a 88-ban.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árokat parton végezze.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Motorra pattannál? Autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éves segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
10: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
11: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
12: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
13: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
12: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
13: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupolyjál.
12: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
13: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
12: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.
14: Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
15: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
16: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Akár ma is zakatol a bulivonat Szegeden, a Hungiban a Jújú TTK BTK BBMK fél évnyitó. A rakport 62-n picit más jelleggel, de lesz buli, a lecsapánk, a képek szület, a Toxic Arrows is zenél, majd utána pedig dance és punk a főszerepben, a Taka Café és bárban pedig blues est lesz. Úgyhogy mindenféle zenei kínálat. Másrészt pedig, ha a torkot szagadtából kiabálnád, hogy hajrá Szeged, akkor a Pik Arénában az OTP Bank Pik Szeged ugye a Christian Staddal mérkőzik BL meccsen, illetve ha kosár van, vagy akkor a Szedák a szolnoki olajbányásszal találkozik az újszegedi sportcsarnokban 18.30-tól.
16: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.
17: 8-ban, 8. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

0: Az ugye megvan, hogy a 2 milliómosban volt ott ez a Pussycat Dolls dal. Az milyen egy jó film volt, viszont most nem filmezünk, hanem Szeged és a környék útjain fürkészünk körbe, hiszen most már azért néhol hát akad egy kis forgalmi tumultus, hogy úgy fogalmazzunk. A Dorozsmai úton, a Kossuth-Lajos sugár úton, a Fonógyári úton úgy napközben is erős volt a forgalom, talán ezt minimumként elmondhatjuk, ez tovább erősödhet most majd a hazafelé tartó időszakban. A Szabadkai úton is egyébként egyre többen vannak, főként most a kifelé tartó oldal lassul, és hát nyilván az Algyői úton, a városból befelé tartó oldalon van hosszabb kocsisor, de kifele se biztos, hogy az első zöld lámpán a baktói részen átjut az ember. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést, rendőri és forgalmi ellenőrzésről sem érkezett információ, de hát természetesen mindenféle szabályt ennek ellenére érdemes betartani, és úgy lesz biztos a hazajutás, ha pedig infód van 0632998888.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértő.

0: kezdődik a hazafelé tartó úton, némi torlódásra lehet számítani a Lucky Let's Go folytatásában, persze ezen is rajta tartjuk a szemünket. Celsiusokban nem mérték ma olyan bőven a dolgokat a hideg frontokán, jelenleg 24 Celsiusok a jellemző, és többnyire felhős idő. Csapadékra ma még nem, holnap viszont úgy tűnik, hogy lehet számítani.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül. Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
8: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
9: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
10: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
11: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
12: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
11: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
12: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
11: Mutasd meg nálunk!
12: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon és jelentkezz!
11: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
13: Vers és bor mindenkinek. Hello! Őj táron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
12: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
1: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
12: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
1: DJ, élő szakszofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
12: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
14: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt.
12: Marilyn Monroe történetét dolgozza fel a Szegedi Kortárs Balett november 13-ai premierje. A társulat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két új előadással készül. Tavasszal a Zion című produkciójuk debütál. Emellett összesen 8 darabot tartanak műsoron az előző évadokból. Ecséri Pataki András, a társulat igazgatója elmondta, idén is számos külföldi fellépésre készülnek. A Carmina Buránát Berlinbe és Zürichbe is elviszik, Finnországban pedig a Fekete Hattyút játsszák ma.
4: Nyilván a politikai klímától függően, hát remélem, hogy tudjuk teljesíteni azt az orosz meghívást, ami Szentpétervárra és Moszkvába vinne minket. Erről hamarosan döntést kell hozni, és természetesen figyelembe vesszük a biztonságos megvalósításnak a kritériumát.
12: Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter, a Szegedi Tudomány Egyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés. A kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes

0: hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balesetről nem futott be információ, az Algyői úton már mutatkozik némi lassulás, sok az autós a Dorosmai úton, a Fonógyári úton és a Szabadkai úton is, de akár egyébként a Tisza másik oldalán, a Szőregi úton is benne lehet a pakliban némi lassulás, és hát nyilván ez az elkövetkezendő időszakban egy picit még fokozódni fog.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
2: A Lucky Let's Go pedig már is folytatódik itt a 88-ban, a Csillagösvény Labirintusba Ókuszta szerre a hétvégi rendezvényre négyfős családi belépőt szeretnék adni. Mindjárt hozom az ehhez kapcsolódó játékkérdést, előtte viszont Lily Woodék, már itt a Prairie Scene, Szeri Csaba vagyok.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk része.

0: Ez a Fireworks Purple Disco Machine-től és Moszkénától a 88-ban, ahol játékot ígértem, hát nosza neki is ugrunk ennek a játéknak, ugyanis a Csillag és Fény Labirintus mostani hétvégi szombati Mosoly Szüret című programjára van egy 4 fős családi belépőjegyem. Ópusztaszer irányító számát keresnénk, van 2 válasz lehetőségem, 67-69 vagy 67-67. Melyik ópusztaszer irányító száma? A helyes válaszadók között sorsolom nem sokára a Csillag és Fény Labirintus Mosoly Szüret szombati programjára a 4 fős családi belépőt. SMS számunk a 0632998888, ide jöhetnek a válaszok. Egy kis játék, viszont a szegedi közlekedés nem játék és mese, bár ha mondjuk onnét nézzük, akkor meg társas játék, figyeljünk benne egymásra, meg a szabályokra. A 6-os dobunk, akkor mondjuk nem lehet kétszer jönni, annyi a különbség. Az Algyői úton hát lehet menni, csak némi várakozás van a szokásos lámpabeli helyzet okán. A Szabadkai úton, főleg a városból kifelé tartó oldalon sok az autós, de a Kossuth-Lajos Sugár úton, a Dorosmai úton és akár a körforgalomnál is, ugye nyilvánvalóan a Kálvária Sugár útbeli lezárás okán azért most több az autós, de a Nagykörúton is sokan vannak, a Boldogasszony sugárúton, a Tiszalajos körúton és a Rakparton is. Hát merészelnek autózni az ott lévők, nekik van igazuk, csak tényleg sokan vannak, érdemes odafigyelni. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.
2: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Van.
3: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
2: Szeged!

0: A dal, aminek van egy remek húzása, és a dal, ami majdnem el sem készült. Gwen Stefani, amikor mondták neki a menedzserei, hogy Akonnal kellene egy közös dalt, azt mondta, hogy nem, azt sem tudom, ki ez a srác. Hát aztán, amikor találkoztak, mégiscsak működött a kémia. Ezt hallottuk. Ha viszont esetleg a játék kérdésemet nem hallottad, akkor megismételném önmagam, ugyanis van egy négyfős családi belépőm, most szombatra a mosoly szüretre, a csillagosfény labirintus élmény programjára ópusztaszerre. Az ügyben érdeklődöm, hogy ópusztaszer irányító száma a 6769 vagy a 6767. 06 32 99 88 88, ide jöhetnek a válaszok. Szeged ki- és bevezető szakaszain, a sugárutakon és azok előtt Algyői út, Dorozsmai út, Szabadkai út, Szőregi út. Nos, ezeken a részeken kimutatható némi lassulás, egészen nagy a forgalom. Hódmezővásárhelyen is egyébként a belvárosi részen, feleségem éppen szülői értekezletre akarna eljutni, aztán jelezte, hogy nem volt olyan egyszerű. Gondoltam, szólok. A Kálvária sugárúton visszaugorva persze Szegedre szintén lezárással lehet a vasúti átjárónál találkozni. Balesetről információ nincs. Remélem, ez így is marad.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Na, pernyő, pipa. Kerti szék, pipa. Na, mi marad? Gia Kirill. Pipa.
1: És a terasz?
5: Ne a kert közepén kezdje a nyarat. Valósítsa meg álmai teraszát az Ácsfás fiúkkal. Teraszok és árnyékolók tervezése, gyártása, kivitelezése egy helyen, rövid határidővel. Az Ácsfás fiúk megoldják.
6: Részletek ácsfa.hu.
7: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
8: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó.
7: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
8: www.plazmapont.hu.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócás K. Autócentrumnál, a Dorozsmai út 24-26 szám alatt.
11: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
12: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Felus, Wilcox, Lotfi Baggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
13: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriában választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
14: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
15: Új konyhát akarok, nincs vita.
16: Oké, de az ajtót is cseréljük.
15: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
16: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, Nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
15: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
17: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca. Kreadors, Nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Citrusligetnél.
18: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
9: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
19: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
20: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
21: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
22: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
23: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
24: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ahogy az elmúlt napokban, úgy ma is az ortopédia kapja a fűszerepet, méghozzá az ortopédiai műtétek, amelyek egyébként nagyon különlegesek, főleg manapság. Ugye ezen műtétek során a 10 mm-eknek is nagyon-nagyon fontos jelentősége van, főleg a csípő és a térprotézis beültetéseknél. Meg kell találni a pontos helyet, és úgy lesz majd egyébként aztán természetes és fájdalommentes a mozgás. Manapság pedig ehhez már robotasszisztált technológia is segíti a sebészek munkáját. Vannak bizonyos speciális műtéti navigációs rendszerek, így az ortopédia is, amelyek valós időben szolgáltatnak információt az izület anatómiájáról és mozgásáról, ezzel is támogatva a személyre szabott műtéti tervezést és kivitelezést a stabilabb eredmények érdekében. Érdekes és izgalmas, ugye?
24: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Az elmúlt néhány percben sem lett kevesebb az autó, mondjuk az Algyői úton, de a Szabadkai úton is sokan vannak. A Dorozsmai úton egyébként még viszonylag gyorsan át lehet jutni most a forgalmi térképet elnézve, de a Fonógyári úton is többen autóznak, ugye a Kálvária sugárút lezárása is okozhatja mindezt. Trafipaxos ellenőrzésről nem kaptunk jelzést, ez nem jelenti azt, hogy nem is mérnek sehol. A legjobb az, hogyha a sebességhatárok betartására odaügyel az ember, illetve a holnapi napon is lehet némi munkálatra számítani. Fakivágások lesznek délelőtt 9 és délután 1 óra között. A Boros József utca Kálvária tér felüli szakasza lesz az érintett.
24: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Este egy jó kis együttműködés volt a Velhello és a Halott Pénz, a Volt Fesztivál himnusz, amíg néhány, hát tegyük már jó néhány évvel ezelőttről, az emlékszem Sopronban itt a 88-ban. Jövök nem sokára a játék sorsolással, előtte viszont programötleteket hozok. Szépen lassan fölpesdül majd a Pikarina környéke is, meg akár az újszegedi sportcsarnok, az arénában a Pik Szeged, a másik helyen pedig a Natur Texas TSZ-ek játszik majd bajnoki mérkőzést. 18.45 és 18.30 egyébként a kezdési időpontok, de akár a csütörtökben lehet számítani mondjuk bulira is, egészen pontosan a Hungiban a YouTube TTIK, BTK, BBMK fél évnyitó adja meg az alaphangot, a Taka Caféban blues est lesz, a Rapport 62-n pedig a punk zenék kerülnek majd infóink szerint előtérbe.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket. We were good.

beszélgetnek a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: hétköznapi hősök a punani masszívtól. Hát igen, meg ugye nem mindegyik visel köpenyt. Ez a 88, ahol van egy sorsolásom, amivel adós vagyok. 67-67, ez ó pusztaszer irányító száma. 67-69, az megvan? Az pusztaszeré. Én pusztaszeri srác vagyok. Hát azért dobtam ezt be ugye a közösbe, viszont mindenki tudta a 67-67-et. A szerencsésünk pedig, aki a csillagösvényi labirintus négyfős családi belépőjét a szombati mosoly szüretre megnyerte, Reni. Hamarosan fölveszem veled a kapcsolatot és értesítelek az átvétel módját, illetően Celsiusokban 24 a jellemző, Szegeden felhőből egészen sok van, holnap pedig a felhők maradnak, a Celsiusok némiképp csökken, 22-t ígérnek maximumként.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony. És nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
7: 17. Paccal párbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk paccalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Paccal párbaj Facebook oldalán.
8: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
9: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
10: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
11: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
12: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
13: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 km garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linár Tech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
1: Ez reklám volt.
14: Oh.
2: új csoportszobát alakítottak ki az Agyagos utcai bölcsödében. A korábbi irodákat összenyitották, majd leburkolták és átfestették. A beruházásra csaknem 4,3 millió forintot szántak. Így Kozma József önkormányzati képviselő szerint az Agyagos utcai a két legnagyobb bölcsöde egyike lett Szegeden.
14: Az önkormányzat most már elérte azt, hogy minden bölcsödei igényt ki tud elégíteni, és nem csak szám szerint elégíti ki, hanem a legmagasabb környezeti minőséggel, a gondozóknak a szakmai munkája meg közismerten nagyon magas színvonalú.
2: Megkezdte a rendszereinek felkészítését a következő fűtési szezonra a Szegedi Távfűtő Kft. Annak érdekében, hogy minden gördülékenyen történjen, azt kérik, hogy minden radiátoron nyisd ki teljesen a termosztatikus szelepet, mert ezzel megkönnyíted a rendszer légtelenítését. Amennyiben a szelepek zárva maradnak, a szetáv hiába végzi el a légtelenítést, a radiátorokban rekedt levegő problémát okoz az épületek teljes fűtési rendszerében. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az Exen. Serafin szerint az Európai Bizottság most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül a bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be még 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 2025 végén is elbukott 1-1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. És végül több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Szabadkai úton főleg a városból kifelé tartanak többen, nyilván a Kálvária sugárút ugye most nem használható, és egyébként a Kossuth Lajos sugárúton, a Dorosmai úton is erős

néhány érdekességet, egyébként egy picit visszatekerjük az időkerekét, na meg rengeteg jó dalra lehet számítani. Most Bruno Mars indítja az óránkat, szól tőle az I Just Might, én Szeri Csaba vagyok, üdvözöllek!

közösségi videós megosztós oldalakon énekelt Shawn Mendes, aztán fölfedezték a Van You Gone című dalszót. Hát ez már ugye egy későbbi időszakából az ő életének. Mi pedig az életünk egy korábbi időszakába repülünk vissza, 2008 környékére. Az megvan-e az az időszak? Akkor volt az, hogy több környékbeli fürdő is kapott egyébként egy meglehetősen nagy összeget, közel 5 milliárdot nyertek, hát az akkor se volt kevés, sőt, a Mórahalmi fürdő, a Hódmezővásárhelyi fürdő, meg 1,6 milliárdot a Makói fürdő is kapott fejlesztésre. Hát ennek lett aztán egyébként a ma is látható Hagymatikum hát részben az eredménye, hiszen ugye ott azért az elmúlt időszakban is voltak fejlesztések. Úgyhogy fürdőfronton egyébként azt gondolom, akár még lehetne is hozzátenni ehhez itt a térségben, hiszen Szegeden is van remek fürdő. Másrészt pedig 2008-ban történt, hogy az Algyő pont ebben az időszakban vezette az NB3-as Alföld csoport tabelláját labdarúgó fronton, ráadásul az akkori srácok Tóth Ákos csapata éppenséggel a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között is ott volt ebben az időszakban. Azt hiszem, hogy emlékezetes lehet az algyai labdarúgás szempontjából, és 2008-ban Liana Lewis is összehozott egy olyan dalt, aminek azt gondolom a lendülete, a szeretete mind a mai napig kitart. Bleeding Love, ha erre gondoltál, jól tippeltél, ő jön már is itt a 88-ban.

0: gondolom tudtad, de George Ezra, miután megírta ezt a dalt, az első vázlatot, lesétált néhány barátjával több mint 1500 kilométert az Egyesült Királyság két legtávolabbi pontja között, aztán ült neki a stúdióban a dalnak. 88. A Lucky Let's Go pedig 19 óráig még Zakattól, például Pitbull és Christina Aguilera közösét is füleljük, majd a Feel This Moment-et. Valamint egy másik páros, Will.i.am és Britney Spears is beköszönnek hozzánk. Dalos pacsirták, és hát nem is tudom, bölömbikák. Mindjárt a 88-ban ezek a kedvencek érkeznek. Na meg, ne feledkezz meg a zenei tesztünkről.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
0: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
7: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
8: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
0: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció. A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Pénteki programok közül szemezgetnék. Holnap a Campus Beer & More van 19 órától. Campus Gólya Party lesz a 88 DJ-vel. Előbb Timo, aztán Corvin, majd pedig Peter Loner lesz ott a lemez lejátszó mögött. Az Agora dísztermében a Magyar Zombi című vígjátékot lehet majd este látni. A Szegedi Csillagvizsgálóban pedig, ha péntek, akkor péntek esti csillagászat. Hát majd látjuk, hogy a felhők mit engednek, de ha nem, vagy felhősebb az ég, akkor is sok minden van ott, ami izgalmas program. Az IH rendezvényközpontban Zaher szerint a világ címmel mérgek és függőségek, tapuk nélkül Zaher Gáborral, de mondjuk a Hungiban GTA Party Before lesz, Breda Bia a Bárkában zenél majd, és a Tiszadoknál is bizony-bizony bulikára lehet számolni, de holnap a Városi Rock Klubban is lesznek koncertek, és a Non-Mail Today-ben is az Ibeni Konzortra lehet majd számítani. Jó bulizást! 8-ban, 8. Bring the action. When you

0: találom a 88-ban, ahol hát akár lehet, hogy megtaláljuk azt a sportágat, ami jó lehet, hiszen ugye a Szertornáról már volt korábban szó, Nemes Roli pedig az Aranytorna DS-e Szertorna csapatát látogatta meg a napokban, és ott faggatózott Bélteki Pétertől a sportág kapcsán.
1: Sűrűn találkoztak azzal a jelenséggel, amikor a szülő két hét elteltével már követeli a hátraszaladót a gyerektől, és nem látja ezt otthon, és kérdőre van titeket, hogy miért nem tudja még mindig?
2: Nem, hogy két hét alatt, de már eleve azzal jön, hogy a gyerek azt tud szaltózni, és bejön ide a tornaterembe, és amikor egy bukpencet se tud megcsinálni, akkor
1: gyanús.
2: Gyanús, igen. Úgyhogy mi inkább az alapoktól építkezünk, és nem az a célunk, hogy minél hamarabb megtanuljanak szaltózni a gyerekek, hanem az, hogy minél jobb technikával, minél biztonságosabban megtanuljanak.
1: Hála jó Istennek!
0: Különleges mozgásforma, ami már 4-5 éves kortól egyébként elkezdhető, és sok minden másnak is a későbbiekre tekintettel megágyazhat. Pitbull és Krisztina Aguilera pedig azok, akiknek én ágyaztam, megemlegettem, hogy jönnek. Hát tessék, itt a Feel This Moment. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Szabi és a te vagy a fény, vele pedig egyébként olykor a Klub 88-ban is találkozhatsz, mert nincs sok addig egyébként, hogy jöjjön a mai adag Klub 88. Egyébként a csütörtökben DJ Buzsik pörgeti majd a lemezeket, és 9 órától a műsor házigazdája DJ Robi veszi majd át a stafétát. 24-25 Celsiusok, már ami ugye az időjárásunkat illeti, és hát az ország legtöbb részén felhős az idő, talán egyébként hát egy picit délebre tőlünk süthetett ki némiképp a napocska. Minden esetre hát ez a felhős idő is kellett már, legalább az UV-sugárzás nem csípett el minket. Holnap pedig 22 Celsiusok lesz a csúcs, és hát majd látjuk, reméljük, hogy a délutánban némi csapadékra lehet számítani. A legutóbbi előrejelzések azért kevesebbet ígérnek már ebből, mint mondjuk egy 2 nappal ezelőtt, de hát ha valami aláhullik majd az égből, és annak mondjuk esőhalmaz állapota lesz.
1: Támogatta az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
3: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz.
3: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a Radio 88.hu-n.

0: 50 szabálytalanul közlekedő biciklist és rollerest bírságolt meg az elmúlt hónapban a szegedi önkormányzat. Véget ért a hónapokig tartó türelmi idő. Augusztus óta 47 ezer forintra büntetik azokat a bringásokat és rollerezőket, akik a járdákon, a tiltás alatt álló közterületeken vagy a sétáló övezetekben nem szállnak le a járművükről. Minszky József várospolitikai alpolgármester elmondta, a büntetésekből befolyó összeget a helyi kerékpárúthálózat fejlesztésére fordítják.
1: Tavaly novemberben hoztuk meg az önkormányzati rendeletet, nagyon-nagyon hosszú idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy önkéntes jogkövetésre álljanak át a így közlekedők. Szigorúak a büntetések, én mindenkit arra kérek, hogy ott, ahol nem lehet tekerni, vagy hajtani, ott tolja a kerékpárját, illetve a rollert.
0: Endrei Judit, Gyarmati Éva, Harkányi Árpád és Záruk Zita. Csak néhány név a mentorháló szeptember 22-én kezdődő évadából. Porkoláb Mihály elmondta, az ősszel 8, tavasszal várhatóan további 10 előadással várják a szegedi IH rendezvényközpontba azokat, akik érdeklődnek a világban történtek iránt, és élnek az önművelésnek ezzel a formájával. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAG portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. És Katalin hercegnét választotta Nagy-Britannia legjobban öltözött személyének 2026-ban a Tatler magazin. A 44 éves hercegné nem először végzett a lista élén, 2022-ben már egyszer elnyerte a megtisztelő címet. A magazin egyszerűen Nagy-Britannia legelegánsabb alakjaként jellemezte, és úgy fogalmazott, hogy a hercegné ismét a brit divat egyik meghatározó alakja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Szá, már ami a szegedi közlekedés illeti, azért többségbe föllélegeztek a szakaszok, nagyobb lassulás már sehol nem fordul elő. Az Algyi út, ami nem biztos, hogy az első zöldön átjut az ember a baktói lámpánál, de a másodikon szinte bizonyos, és alapvetően tényleg a torlódások nem jellemzőek. A Fonógyári úton ugye megvan a lezárás, és arról se feledkezel, kérlek, hogy fakivágási munkálatok miatt holnap délelőtt 9 és délután 1 óra között ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Boros József utcán a Kálvária tér felüli szakaszon. Nem lehet majd a Kálvária felől behajtani az utcába. Ezt érdemes lehet a holnapi napon szem előtt tartani, ha arra vinne utad. Ha hiszed, ha nem, ez mindig a Lucky Let's Go itt a 88-ban. Van még jó néhány szegedi kedvenc, amelynek helye van az éterben, meg akár egyébként mindjárt. A nap egyik legmenőbb dala is felénk tart, előtte a Coldplay. Hát ez sem kutya, már szól a V-Pray. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba.

0: Egy jó Shakira dal sose rossz, ez volt a Hips Don't Lie. És mindjárt jön a nap legmenőbb dala is, egy magyar felvétel, előtte viszont hát hadd hívjalak már kincset vadászni vagy keresni. Azt gondolom, hogy a kincskeresés egy olyan dolog, amiből sosem lehet kinőni. Ráadásul most a nagy szegedi Árkád kincseresésben a 88 és az Árkád tényleg vagány nyereményekkel készül, több 10 000 forint értékű ajándékkártyára is rá lehet bukkanni. Szeptember 14 a start. Figyeld a műsorainkat és a közösségi média felületeinket, érdemes ott bejelölni minket vagy követni a 88-at, mert hogy naponta két alkalommal, a délelőttben és a délutánban bukkan fel egy-egy információ, egy-egy nyom. Érdemes lesz figyelni egyébként a részletekre, és ha jól ismered Szegedet, akkor lehet, hogy nincs is dolgod, meg tudod találni azt a helyet, ahol elrejtettük a QR kódot, ami egyébként az Árkád Szeged ajándékkártyáját is magában foglalhatja és tartogathatja. Szeptember 14-től 23-ig szehált a nagy szegedi Árkád kincskeresés Szegeden. A 88-at érdemes figyelni a részletekért, a nyomokért, úgyhogy hogy szeptember 14-én berőfentjük ezt a kalandot. Na és berőfentjük Nagy Bogi és Des közösét is. Nagy Bogi egyébként egy interjúban vallott arról, hogy amikor Des fölkereste, akkor azt hitte, hogy csak tréfálkozik vele, nem is gondolta volna, hogy tényleg együtt akar vele dolgozni. Ha jól leszek újra pedig, hát talán két különböző stílus találkozott, de nagyon passzentos volt. A Rádió 88 hallgatói is imádták az online zenei tesztünkben ezt a felvételt. Teli találat, erre mondják azt. Itt a Jól leszek újra.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: Florida Team című dalával, az új-zélandi előadó fiatalon egymaga írta ezt a dalt, ami hát picit csodaszámba megy manapság, amikor ugye 15-20 ember is dolgozik néha egy-egy nem is olyan túl bonyolult dalszövegen. 88. Itt a Lucky Let's Go-ban pedig már a végét tapossuk, viszont holnap egytől jön majd a Lottika Mixer.
1: Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: izzott a romantika már, hogyha az égitest, ami fölöttünk van, hát izzott, csak keveset tapasztaltunk ma belőle. Holnap meg még kevesebbet, 22 Celsius-okos csúcsot ígértek, ilyen is rég volt már, hát fölfrissülünk, meg egyébként azt gondolom, hogy lehet, hogy valami vékonyabb jacket érdemes elővenni, vagy pulcsit, vagy fölöltőt, vagy ködmönt, vagy tudom is én, nem árt majd az ilyesmi, főleg, hogyha picit fázósabb vagy. Hát holnap erre is lehet számítani, aztán holnap lehet számítani a Gedzó meg a Danira is, mert hogy jelentkeznek a srácok, az E-Street parádéra készülnek, majd vendégek is érkeznek egyébként majd a Gedzó meg a Danival 8 órától, Szabó László és Kolonics Erika szervezők, úgyhogy minden fontos részlet kiderül a hétvégi program kapcsán, és amire még a péntekben lehet számítani, az majd természetesen a Lottika Mixer, meg utána a Lucky Let's Go 1 órás kezdéssel. Na meg holnap is jön a Klub 88, de erre nem kell sokat várni, mert a mai napon is bizony érkezik egy mix rögvest, a DJ Buzsiké lesz mindjárt a staféta, és Büte Zsolt is érkezik, úgyhogy ajánlom a folytatásban a Klub 88-at, és egyúttal hálás is vagyok, hogy együtt rádióztunk a csütörtökben. Holnap találkozunk. Szeri Csaba búcsúzik. Minden jót, visszhall!
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos

0: újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ha csütörtök, akkor a Klub 88 első két órájában DJ Buzsik mixeit hallhatod. Szeged legnagyobb klubja a hírek és az időjárás jelentés után indul. Én Büte Zsolt vagyok, én már felkészültem, hogy segítsek levezetni neked a mai napot.
2: Marad a változóan felhős napos idő holnap is Szegeden. Az előrejelzések még mindig nem mutatnak esőt, ellenben nyári meleg lesz megélénkülő széllel. Hajnalban 18, napközben 32 fok is lehet. Most jönnek a hírek, amiben a Kövér Béla Bábszínház vasárnapi premierjéről is hallhatsz.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
5: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.

0: A halhatatlanságra vágyó királyfi. A gyermekeknek szóló darab díszlete az örökké valóságot egy futószőnyeggel és egy homokórával ábrázolja. Kis Ágnes a Báb Színház igazgatója elmondta, a királyfi kalandjai a képzőművészet, a zene és a mesemondás egyensúlyából kelnek életre.
1: Voltak éppen, hogyha nagyon erőteljesen elemeznénk, akkor azt látnánk, hogy ez a szerelemnek a pályája, amikor van a testi, a fizikai rész, akkor van a szellemi rész, meg van a lelki rész, de hogy külön-külön egyik sem működik a szerelem, akkor működik, ha mind a három láb megvan. És a Halhatatlanság Birodalmában ott van a királylány, aki mind a hármat abszolválja neki.
0: Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Szegedi Naposoldal a Sérült Emberekért Alapítvány. Az elmúlt 30 évben számtalan programot, tábort, közösségi eseményt és érzékenyítő kezdeményezést valósítottak meg, miközben folyamatosan keresték azokat a lehetőségeket, amelyekkel a fogyatékossággal élő emberek és családjaik mindennapjait könnyebbé és színesebbé tehetik. Ezt a különleges évfordulót egy jubileumi gálaesttel ünneplik meg szeptember 18-án az Agórában. Több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, de éttermi költségeket, úti könyveket, sőt még balatoni kompozást és hivatali VIP bankkártyával fizettek ki az azóta megszűnt Szuverenitásvédelmi Hivatal vezető munkatársai, jelentette be a kormány. Azt ígérték, hogy az indokolatlan közpénzköltések miatt megteszik a szükséges lépéseket. A miniszterelnökség adatai szerint 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánci Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal 5,7 millió forint értékben használta a VIP kártyát. És végül kiemelkedő magyar eredménnyel zárult az IFPI legfrissebb európai zeneipari összesítése. Des lett az Európai Unió legeredményesebb helyi előadója. A magyar zenész 8 dallal szerepel a hazai éves Single Top 10-es listán előadóként vagy közreműködőként, miközben Magyarország az egyik leggyorsabban növekvő zenei piac lett Európában. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
3: Az élet.

Klubja csütörtök esténként 7 és 9 óra között DJ Buzsik mixeitől hangos. Ez a Rádió 88 az életünk része Szeger kedvenc zenével, mixben Rudimental, Benzenbun, Kamrád, Olivia Dean, Teddy Swims, csak néhány név, akik még jönni fognak itt a 88-ban. Yeah.

0: Igazán stílusosan ért véget a mai Klub 88 első órája, az Earth, Wind & Fire-től szólt a September, ez a Rádió 88 az életünk része, jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig DJ Buzsik második etapja, Shakira, Axwell, David Guetta, Calvin Harris, csak néhány név ízelítőképpen, akiket hallatsz majd a következő óra elején itt a Klub 88-ban.
1: Enyhe hajnal után még visszatér a nyári meleg Szegedre, bár időnként megélénkül a szél. Legyen nálad víz, ha elindulsz otthonról, mert napközben 32 fok várható. Hamarosan jönnek a hírek, ahol a szegedi kortárs balett idei évadáról is hozok infókat.

0: Balett november 13-ai premierje. A társulat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két új előadással készül. Tavasszal a Zion című produkciójuk debütál. Emellett összesen 8 darabot tartanak műsoron az előző évadokból. Ecséri Pataki András, a társulat igazgatója elmondta, idén is számos külföldi fellépésre készülnek. A Carmina Buránát Berlinbe és Zürichbe is elviszik, Finnországban pedig a Fekete Hattyút játsszák majd.
1: Nyilván a politikai klímától függően hát remélem, hogy tudjuk teljesíteni azt az orosz meghívást, ami Szentpétervárra és Moszkvába vinne minket. Erről hamarosan döntést kell hozni, és természetesen figyelembe vesszük a biztonságos megvalósításnak a kritériumát.
0: Külön BYD brigádja lesz a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek október 1-től. A szeged.hu azt írta, ezeknek a munkavállalóknak az lesz a feladatuk, hogy az egyelőre még épülő BYD gyár területéről a kommunális, illetve csomagolóanyag hulladékot szállítsák. Ha elkészül a gyár és elindul a termelés, a megbízás ugyanúgy él tovább, csak akkor már a BYD szemetét kell elszállítani a gyár területről. Makrai László, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, kezdetben a központi telephelyükre, majd a Délép ipari parkba szállítják a hulladékot, ott válogatni és kezelni is tudják. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz az átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. És végül Harry Styles újabb hosszabb pihenőre készülhet. A 32 éves énekes egy rajongónak küldött e-mailben jelentette be, hogy a Together Together koncertsorozat 2027-ben újabb városokkal és időpontokkal bővül, ám azt követően egyelőre ő maga sem tudja, hogyan folytatja. Jelenleg New Yorkban, a Madison Square Gardenben ad 30 koncertet, a 2026-os fellépéseket pedig Melbourneben és Sydneyben zárja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
3: Az én.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

Csütörtök este is mixben szólnak Szeged kedvenc zenét a Rádió 88-ban. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, én Büte Zsolt vagyok, és nagyon készülünk a holnapi napra, hiszen a kampuszban a Gólya Partin a Rádió 88 DJ lesznek a főszereplők. Este 7 és hajnali 2 óra között Timo Korvin és Peter Lohner játszanak majd, és állnak majd a keverőpult mögött. Na de ne rohanjunk ennyire előre, hiszen hallgatni való bőven van még ebben az órában, és jön majd a Free Your Mind, Tame Impala, Swedish House Mafia. Ilyen jó zenék jönnek majd a Klub 88-ban egészen 9 óráig DJ Buzsiknak köszönhetően.

0: Wait So Long a Swedish House Mafia dalával zárt ezt a blokkot DJ Buzsik, és hogyha tetszettek a mixei, akkor jövő csütörtökön 7 órától újra hallhatod. Ez a Rádió 88 az életünk része, a Klub 88 pedig ma este is 10 óráig szól. A hírek és az időjárás jelentés után az én mixem szól, én Büta Zsolt vagyok, szép estét neked, maradj velem!
1: Sokat süt a nap holnap Szegeden, de időnként beborulhat az ég. Eső azonban nem valószínű, de a szél megélénkül. A hajnali 18 fok után 32-t mérhetünk napközben. Érkeznek a hírek, ahol az Agyagos utcai bölcsi felújításáról is hallhatsz. Új csoportszobát alakítottak ki az Agyagos utcai bölcsödében. A korábbi irodákat összenyitották, majd leburkolták és átfestették. A beruházásra csaknem 4,3 millió forintot szántak. Így Kozma József önkormányzati képviselő szerint az Agyagos utcai a két legnagyobb bölcsöde egyike lett Szegeden.
2: Az önkormányzat most már elérte azt, hogy minden bölcsödei igényt ki tud elégíteni, és nem csak szám szerint elégíti ki, hanem a legmagasabb környezeti minőséggel, a gondozóknak a szakmai munkája meg közismerten nagyon magas színvonalú.
1: Részegen biztonsági öv nélkül vezetett, majd szenvedett balesetet egy férfi az 55-ös főúton. Emberünk egy szép tavaszi napon úgy gondolta, jó ötlet némi alkohol elfogyasztása után a volán mögé ülni, mint nem sokkal később kiderült, nem volt az. Az 55-ös főúton haladva egy kanyarban letért az útról, ezért hirtelen visszakormányozta az autót. Uralmát azonban elvesztette a jármű felett, és mivel nem használt biztonsági övet, kirepült a megpördülő kocsiból. A balesetben életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ügyében most a Szegedi Járásbíróság dönt majd. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az Exen. Serafin szerint az Európai Bizottság most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül a bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be még 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 2025 végén is elbukott 1-1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. És végül több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ

Többször beborul az ég holnap Szegeden, de jellemzően a napsütés lesz túlsúlyban. Esőre egyelőre nem kell számítani. Nyári meleg lesz, ezért ne felejts el több vizet inni. Délután 32 fokot is mérhetünk. Rögtön jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy miért nem érdemes például a Kárász utcán biciklizni.

0: 50 szabálytalanul közlekedő biciklist és rollerest bírságolt meg az elmúlt hónapban a szegedi önkormányzat. Véget ért a hónapokig tartó türelmi idő. Augusztus óta 47 ezer forintra büntetik azokat a bringásokat és rollerezőket, akik a járdákon, a tiltás alatt álló közterületeken vagy a sétáló övezetekben nem szállnak le a járművükről. Minszky József várospolitikai alpolgármester elmondta, a büntetésekből befolyó összeget a helyi kerékpárút hálózat fejlesztésére fordítják.
1: Tavaly novemberben hoztuk meg az önkormányzati rendeletet, nagyon-nagyon hosszú idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy önkéntes jogkövetésre álljanak át a így közlekedők. Szigorúak a büntetések, én mindenkit arra kérek, hogy ott, ahol nem lehet tekerni vagy hajtani, ott tolja a kerékpárját, illetve a rollert.
0: Zöld felületfejlesztési pilot programot indít a Szegedi Vízmű ZRT a Rókusi Szennyvíz átemelő telephelyén. A projekt célja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő természetközeli zöld felületfejlesztési megoldások gyakorlati alkalmazása és vizsgálata valós városi környezetben, különös tekintettel a talajállapotának javítására, vízmegtartó képességének erősítésére, a biológiai sokféleség növelésére és a nyári hőterhelés csökkentésére. A pilot program során olyan fenntartható zöld felületi rendszer kialakítása valósul meg, amely hosszú távon alacsonyabb víz és fenntartási igény mellett is élhetőbb környezetet biztosíthat. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. És Katalin hercegnét választotta Nagy-Britannia legjobban öltözött személyének 2026-ban a Tatler magazin. A 44 éves hercegné nem először végzett a lista élén, 2022-ben már egyszer elnyerte a megtisztelő címet. A magazin egyszerűen Nagy-Britannia legelegánsabb alakjaként jellemezte, és úgy fogalmazott, hogy a hercegné ismét a brit divat egyik meghatározó alakja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

Marad a változóan felhős napos idő holnap is Szegeden. Az előrejelzések még mindig nem mutatnak esőt, ellenben nyári meleg lesz megélénkülő széllel. Hajnalban 18, napközben 32 fok is lehet. Most jönnek a hírek, amiben a Kövér Béla Bábszínház vasárnapi premierjéről is hallhatsz.

0: Újabb előadása a halhatatlanságra vágyó királyfi. A gyermekeknek szóló darab díszlete az örökké valóságot egy futószőnyeggel és egy homokórával ábrázolja. Kis Ágnes a Bábszínház igazgatója elmondta, a királyfi kalandjai a képzőművészet, a zene és a mesemondás egyensúlyából kelnek életre.
1: Voltak éppen, hogyha nagyon erőteljesen elemeznénk, akkor azt látnánk, hogy ez a szerelemnek a pályája, amikor van a testi, a fizikai rész, akkor van a szellemi rész, meg van a lelki rész, de hogy külön-külön egyik sem működik a szerelem, akkor működik, ha mind a három láb megvan. És a halhatatlanság birodalmában ott van a királylány, aki mind a hármat abszolválja neki.
0: A víziturizmust segítő fejlesztések indulnak uniós támogatással az Alsó-Tiszán és a Maroson, jelentette be Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. A tervek szerint a 2028 közepére megvalósuló fejlesztések eredményeként a Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon alakítják ki a túrázók kikötéséhez szükséges alapinfrastruktúrát. Csanyteleken és Makón emellett mobil konténerekből kialakított vízitúra megálló hely épül. Több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, de éttermi költségeket, úti könyveket, sőt még balatoni kompozást és hivatali VIP bankkártyával fizettek ki az azóta megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal vezető munkatársai, jelentette be a kormány. Azt ígérték, hogy az indokolatlan közpénzköltések miatt megteszik a szükséges lépéseket. A miniszterelnökség adatai szerint 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánci Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal 5,7 millió forint értékben használta a VIP kártyát. És végül kiemelkedő magyar eredménnyel zárult az IFPI legfrissebb európai zeneipari összesítése. Des lett az Európai Unió legeredményesebb helyi előadója. A magyar zenész 8 dallal szerepel a hazai éves Single Top 10-es listán előadóként vagy közreműködőként, miközben Magyarország az egyik leggyorsabban növekvő zenei piac lett Európában. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.